0: Most csak a zene létezik. Csak a zene
1: létezik. 107 egész egy.
2: Az ágyam üres.

A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmát, a... Tján, ez nem kökszik, ez a Gyurgyájak.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.
3: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?
3: Big city. Jesus, it's been 20 years.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en. 107,1.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható. 3.0-ás V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben, teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 16:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Közösség,
3: művelődés,
2: oktatás,
3: gazdaság,
2: tudomány,
3: sport.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: A vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Vastagai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak a 90-es évek magyar slágerei.
3: Itt az SMR-ben.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Ébredjen velünk,
7: hogy ne maradjon le semmiről.
8: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a Prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Jó reggelt kívánok, 8 óra van pontban, rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, mikrofonnál Vágó Kriszta. Eltűnt kislány miatt aktiválták az Éjszaka Pronágyime, vagyis Találj meg rendszert. A 12 éves belgrádi lány azóta előkerült. A belügyminisztérium közleménye szerint a gyerek sértetlen és maga ment haza. A lány eltűnését tegnap jelentették, és mivel kiskorúról van szó, megtalálására a Találj meg rendszert is bevetették. A riasztás éjszaka néhány órán át volt érvényben, de mivel a gyerek előkerült, reggelre már le is állt az akció. Továbbra is alacsony a dunavízállása, a folyó apadása nem csak a turizmust és a látványt érinti, hanem komoly hatással van a természetre és a hajózásra is. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben a közeljövőben nem érkezik jelentősebb csapadék, teljesen át kell alakítani a folyami közlekedést a Dunán. Az asszály és a rendkívül alacsony dunai vízhozam súlyosan visszaveti a szerbiai Vaskapu 1-es és Vaskapu 2-es vízerőművek termelését. A szerbiai áramszolgáltató szerint 2026-ban a valaha mért leggyengébb évre számíthatnak, miután a május és júniusi termelés is rekord alacsony volt. A Duna vízhozama jelenleg az átlag felét sem éri el, ezért a Gyerdáp egy napi termelése mindössze a szokásos mennyiség egyharmada. Az alacsony vízszint a kosztolási hőerőművek hűtését is nehezíti, ami tovább csökkenti a termelést. Az EPS ugyanakkor hangsúlyozta, a villamos energia ellátás stabil, a lakosságnak és a gazdaságnak nincs oka aggodalomra. És akkor nézzük, hogy milyen időre kell számítani a mai napon. Hát per pillanat most 19 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén, a csúcsérték ma 26 fok körül alakul majd.
3: Hírműsorok óránként.
8: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: A 107,1 MHz-en.
8: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Reklám következik.
9: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
10: Elektronápon, a legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: Reklámot hallottak.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik. Szép jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán kezdetét veszi Mozaik című műsorunk. Szabadkán és környékén 19 fok van, nagyon hűvös volt reggel, 26 fokot mérhetünk majd. Hát szép lassan azért kúszik majd felfelé a hőmérő higanyszála, nem ez ilyen jó mindig, tehát ilyen hűvös, kellemes időjárás. Jövő héten már 35-36 fokokat is mérhetünk, úristen, még pedig a jövő hét végén. És az éjszakai kellemes, hűvös időjárásnak is búcsút inthetünk, hiszen hát most én előre ugrottam az időben, tehát bő egy hét múlva, éjszaka már csak 20 fok lesz, most ugye 14 fokot mérhetünk, hát kicsit hűvös volt. Na de, hogy mivel is várom önöket a mai napon, csupa jó témákkal, mégpedig a vállalkozásokról is szó lesz majd, rövid mérlegünk Szabó Hangya Terésztől. Utána ugye hallhatták már itt tőlünk, hogy a Duna vízállása alacsony, megnézzük, mi a helyzet a Tisza folyó magyar-kanizsai szakaszával, illetve véget érte a Palicsi Filmfesztivál, kolléganőm járt a helyszínen, Csernai Panna, Lovas Rozi és Molnár Áron színészekkel készített beszélgetést, ezeket hallhatják majd itt nálunk. Ezen kívül nyári Patika. Hát ugye még ilyen nyavában tart a nyaralási szezon, mit vigyünk magunkkal, hogyan tároljuk, illetve várják a jelentkezőket a Pöttöm élménytáborban. Erről is szólunk, illetve a Mászdislák előadásáról is, akik Szegeden jártak. Úgyhogy érdemes velünk tartani, tényleg tartalmas napnak nézzünk elébe. Ahogy mondtam, rövid mérleg reggel, délután pedig Szabó Hangya Terézzel szintén vállalkozásokról, és a péntek akkor ne felejtjék el, hogy Hangjegy, Koktél Tomislav Jakovjevics, azaz Tomóban szerkesztő. Nagyon tartalmas napnak nézünk elébe, és ami még elmaradt, köszönt önöket. Fő is felelős szerkesztőnk Dédit Zsuzsanna, mai adásvezető technikusunk Váradi Valentin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Ó, hát kiket ünneplünk a mai napon, a Kingákat, a Kincsőket, a Csengéket, a Luizákat, a Bernátokat. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik.

0: 2%-a, 2%-a született vállalkozó. Tehát ezek lesznek, akik eljutnak majd a csúcsra. Én messze voltam nagyon. Aztán vannak ugye a kisebb vállalkozók, amelyek túlélnek minden, de nem jutnak sose el a csúcsra. De nem is az a lényeg. Tehát az a lényeg, hogy a vállalkozó örömét lelje abban, amit csinál. Na most ehhez persze, hogy tanulni kell. Vagy úgy megtanulni, hogy utólag, vagy pedig úgy, hogy magával elvesz az ember egy olyan szakembert, aki már megtanulta.
1: Nálad ez hogy volt?
0: Én mentem tanulni Adára a Polyák Jánoshoz, egy pár hónapot, ő elmagyarázott mindent, elmondott mindent, úgyhogy meg aztán minden barátomat kérdeztem, hogy milyen ötletük van. Én más ötleteit szeretem megvalósítani, mert annyira nem vagyok okos, hogy mindig a sajátomat keressem, és így kialakult egy olyan vállalkozás, amely életképes út. Hát eleinte persze, hogy nehéz. És nem is a pénz itt a kérdés, bár itt kihangsúlyoznék valamit, amit minden kezdő vállalkozónak figyelmébe ajánlok, ne fogjatok bele közös vállalkozásba. Tehát ha nincs pénzed, akkor ne társulj valakivel csak azért, mert annak is van pénze, vagy annak van pénze. Kérjél kölcsön, vegyél föl hitelt, ma már annyi hitelt adnak, és azt fektesd be. Most a kölcsönnel is a vállalkozó óvatosan bánjon. Az egyik az, hogy olyasmire kölcse, amit el tud adni. Tehát vegyen egy kocsit, azt 10-20% veszteséggel el tudja adni, a tönkre megy. Ne vegyen 1 millió dináros esztergapadot, hanem a bérlést ajánlom. Tehát indulásnál, amikor még nem tudjuk, hogy a vállalkozás hová fog fejlődni, vagy fejlődik-e, vagy megmarad-e, akkor tessék bérelni. Tehát béreljen műhelyt, béreljen gépeket, béreljen. Én 15 évig raktárt béreltem például, mert sokkal olcsóbb volt, mint kiépíteni egy raktárt, és azt, hogyha nem megy a bót, akkor mindig föl lehet mondani. Sok pénz kell a vállalkozáshoz, mindig azt mondják, hogy jaj, de jó, neki vállalkozó van, neki pénze, megy, nyaral, telel, stb. Hát ez nem éppen így van. A vállalkozás első éveiben, aki azt mondja, hogy a 2 éven belül nyereséges, az hazudik. Tehát az első 2 év az sose nyereséges, egyrészt mert nincs elég vevő, másrészt meg azért, mert mindig kell valamit még beruházni. Tehát a vállalkozás nem arról szól, hogy jaj, de jó nekem, mert most már lesz pénzem, az arról szól, hogy egy életstílus. Tehát reggel azzal kelek, hogy áll a vállalkozás, este azzal fekszem, hogy mik a gondok, mik az eredmények, úgyhogy nem csupán rózsás az a vállalkozói világ, de szép.
1: Hogyan lehet könnyebbé vagy egyszerűbbé tenni? Ugye ezt külön tanfolyamokon is tanítják az érdeklődő fiatalokat, például az üzleti terv elkészítése. Te is így kezdted, vagy pedig hát inkább a gyakorlati tapasztalatok után érdeklődtél?
0: Inkább a gyakorlati tapasztalatok alapján. Én üzleti tervet sose készítettem, még ma se tudok készíteni, mert nem kértem olyan kölcsönt, ahova üzleti tervet kellett volna mellékelni, és nem is tartom azt olyan nagyon bonyolult dolognak. Tehát leül az ember, azt mondja, hogy ennyi költségem van vele, ennyi munkaerő költségem van, ennyi anyagi költségem van, mennyire kell adnom, hogy kifizetődjön. Tehát ez egy olyan egyszerű dolog, mint a pofon. A másik dolog, hogy a fiatalok közül sokan nem is szereztek tapasztalatot. Tehát az a jó vállalkozó, hogyha mondjuk valamilyen szakmáról beszélünk, aki legalább egy 5-10 évet dolgozott egy tapasztalt vállalkozó mellett abban a témában, amiben utána ő akar majd vállalkozni, hogyha ez ruhamosás, vagy esztergályás, mindegy, azt utána hasznosítani tudja. Tehát ezek az üzleti terveknek a lényege mindig az, hogy önmagunkat is becsapjuk, de erről én nem beszélnék, mert ezt én nem szeretettem meg, nem is akarom csinálni. De most a fiatalok kezdenek, azt mondja, hogy mennyiért dolgozik a Pista. Pista 100 dinári, akkor én majd 80-é. Ez nem jó politika. Tehát ne arra törekedjen az ember, hogy a legolcsóbb legyen, hanem arra, hogy jobb legyen. Tehát miben leszek jobb, miben leszek más, mint a konkurencia. Mert ha arra megyünk, hogy olcsóbb legyen, akkor a Pista is lemegy 80 dinárra, akkor én lemegyek 75-re, és akkor így megyünk lefelé, és mind a ketten tönkre.

0: megyünk. Tehát nem ez a jó megoldás, minőségi munkát kell végezni, nem pedig olcsót. Az olcsó húsnak híg a leve, úgyhogy azokból nem is lesz komolyabb vállalkozó, akik csak arra mennek, hogy ők majd olcsóbbak lesznek.
1: Na és a minőség mellett mi az, amire oda kell figyelni? Ugye mi laikusok is tudjuk, hogy sok mindennek eleget kell tenni. Vannak bizonyos előírások, amelyeket teljesíteni kell. Tehát mennyire érdemes a zavarosban halászni, vagyis feketén dolgozni, vagy inkább sokkal érdemesebb bejelenteni szabályosan, adózni, kell-e még szakember melléd, aki segíti a tevékenységedet, például egy jó könyvelő. Ezekre a kérdésekre tudsz-e felelni, ha a fiatalok fölteszik ezt a kérdést?
0: Igen, hát feketén dolgozni, annak nincs értelme. Hát nem csak azért, mert ugye akkor olcsóbb az ember, hanem azért, mert azt nem lehet továbbfejleszteni. Hát az akkor én egyedül elmegyek, szerelek valamit, az új addig mehet, de ez nem vállalkozás. Tehát ez az egyik a fekete munkának a nagy hátránya, hogy nincs jövője. A másik pedig, hogy jönnek, hogy hát nem váltom ki az ipart, mert akkor adózni kell. Hát én mondom, az adót nem te fizeted, a forgalmi adót, hanem a vevő. Tehát a vevőnek azt mondott, hogy 80 dinár az én munkám, plusz 20% adó, jó éjszakát. Tehát nem a vállalkozó fizeti. Természetesen, hogy sokan halasznak a zavarosban, mert nem akarnak adót fizetni, ebben én nem foglalkoztam, nekem mindig legálisan kellett dolgoznom minden tekintetben, és így is voltam nyugodt. Tehát azért ez fontos, hogy az ember nyugodtan aludjon. Ha az a vállalkozót egyébként is elég sok stressz éri, de legalább aludjon azért nyugodtan, hogy nem kaphatják el a gatyáját valamilyen fekete munkáért. Na de ez is egy része az életnek, hogy sokan feketén dolgoznak. Én ezeket nem nagyon szeretem, azért, mert nem fizetnek betegsegélyt, aztán megöregszenek, betegek lesznek, akkor az én pénzemből, meg a többi polgár pénzéből gyógyítatják magukat. Tehát a fekete munkát azt én nem szeretem, de nincs is rá szükség. Tehát, hogyha egy normális piaci helyzet van, amikor olyan terméket gyártunk, szolgáltatunk, amelynek van piaca, akkor az nem gond. Tehát, hogyha most eljön hozzád a vízvezeték szerelő, mert eltört a cső, kijavítja, és akkor neked olyan mindegy, hogy 6000 vagy 6000 plusz adót fizetsz, az a lényeg, hogy jól meg tudja oldani. Ha rosszul dolgozik, akkor aznak olyan mindegy, hogy feketén vagy fehéren. Na most az előírások azok nem igazán barátaink a vállalkozásokhoz, rengeteg buktatót tartalmaz, könyvelés is bonyolult, jó, hát kell egy könyvelő, de bonyolult. Lényeg az, hogy legyenek jó munkatársaink a szakmában.
2: Az induló vállalkozókat segítő elmélet és gyakorlati tudnivalókról részletesebben is hallhatnak a mai mérlegben a 14 órai hírek után.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.
4: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
5: Mert ami jó, az jó.

0: hírek
1: és azok háttere.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 9 óra múlott 35 perccel, és ugye az elmúlt napokban beszámoltunk arról, hogy továbbra is alacsony a Duna vízállása. Most arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi van a Tisza folyó vízállásával. Sarnyi Csaba tiszai hajóst kapcsolom ennek kapcsán. Haló, haló, szia, köszöntelek a műsorban.
3: Szia Krisztus, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat is.
2: Hát a magyar-kanizsai szakasznál mit tapasztaltatok, vagy mit tapasztalsz a Tisza folyónál?
3: A magyar-kanizsai Tisza szakasz, hát az elmúlt évekhez képest alacsonyabb, tehát én még nem láttam az elmúlt, úgymond amióta követem ezt a történetet, a 35 év alatt ilyen alacsony vízállást. Nem drasztikusan alacsonyabb, de azért most már azok a patkák, amik azelőtt nem volt patkáknak hívjuk, ugye azokat a felhalmozott homok, illetve ilyen iszap hordalékot, amelyek eddig nem voltak ki a vízből, ugye ez általában part mentén, parthoz közeli történetek, és most már kivannak ezek a patkák. Ez az egyik dolog, amit látunk, hogy alacsonyabb, mint volt, de lett viszont rettentően tiszta, nagyon tiszta, ami a vizet illeti, az átláthatóságát illeti. Mást nem veszünk úgy észre különösebben. Talán még annyit, hogy ez a lehűlés, az éjszakai lehűlés ugye a vizet is lehűtötte, visszahűtötte, és én szerintem az határolt az a 29,2 fokos hőmérséklet, hogy katasztrófában nem fordult az állapota.
2: Csaba, mit lehet tapasztalni, vagy mire lehet számítani, inkább így kérdezem, ugye a jövő héten újra jóval 30 fok feletti értékeket mérhetünk majd, illetve az elkövetkező héten is, a mostani prognózis szerint, a mostani állás szerint. Na már most mire lehet számítani, ha tovább apad majd a Tisza, tételezzük fel, az ökoszisztémára ez milyen hatással lehet?
3: Hát az apadással konkrétan nincs semmi baj, itt inkább a víz visszatartással van a probléma, hogy már szinte tóként viselkedik a folyó, alig van sodrása neki, de még el sem lenne baj, hogyha nem melegedne vissza. Tehát most ez a 24 és 26 fok közötti a víznek a hőmérséklete, ugye szakaszonként változó, de körülbelül ebbe a két szám közt mozog, 24 és 26 fok. Én nagyon bízok benne, hogy ez nem lesz hosszantartó, ez a fölmelegedés, legalább ne legyen bár 40 fok, és ne melegedjen vissza a folyó, akkor nem lesz probléma vele, nem lesz gond. Nagyon nagy probléma a vízhiány, tehát, hogy nincs eső, nincs utánpótlás, nincs vízhozama neki, ugye egyre jobban iszaposodik ez miatt, a hordalék lerakodik, számos következménye van már, és lesz is ennek, hát figyelemmel kísérjük, és reméljük, hogy marad, bár ezen a szinten még ilyen formában.
2: Hát ugye egy kis esőt azért jósolnak, ez valamiben segít a Tisza folyón?
3: Hát kicsit frissíti a vizet, igen, kicsit szelesebb az idő, ugye a hullámok által oxigénnel dúsítja is a víznek a minőségét. Az eső is fontos, nagyon fontos az eső is, de olyan akkora mennyiségben úgyse fog esni.
2: Világos.
3: Nem tud esni, hogy bár egy fél méteres kis vízmozgás történjen pozitív értelemben. Rengeteg eső kellene. Nagyon szárazak ugye most már a Tisza menti erdőségek is, a talaj is, tehát fönt nem beszélve Tisza középszakaszáról, hogy már ott annyira alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni rajta. Tehát őrült mennyiségű víz kellene ahhoz, hogy itt most egy komolyabb vízmozgás történjen, de most a kevés is sok. Tehát minden jó, ami természetes és ami segíti a víznek egy bizonyos formában regenerálódását.
2: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és köszönjük az információt ezzel kapcsolatosan.
3: Köszönöm szépen én is. Üdvözlöm.

0: ajánló következik. 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
1: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: minden nap
1: önöknek szól.
0: SMS.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: 9 óra múlt 47 perccel, maradjanak továbbra is itt velünk a 107,1-en, hiszen mindjárt érkezik Orosz Ildi a legfrissebb hírekkel, utána pedig folytatjuk Mozaik című műsorunkat. A következő órában jövök közérdekű információkkal, illetve arról is szó lesz, hogy véget ért a Palicsi Filmfesztivál, ennek kapcsán Lovas Rozi és Molnár Áron színművészekkel készített beszélgetést kolléganőm Csernai Panna, ezt hallgathatják majd itt a 107,1-en.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Augusztus 3-a reggel 8 órától lehet igényelni az üdülési utalványokat a postahivatalokban. Azoknak az időseknek van joguk kérni, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Összesen 30 ezer darab, 10 ezer dinár értékű utalványt osztanak ki. Ezek Szerbia szerte felhasználhatók a fürdőkben, a hegyvidéki és más üdülőhelyeken. Az eddigi tapasztalatok alapján a legnépszerűbb idegenforgalmi helyek közé tartozik Vrnyácska Banya, Szokó Banya, Zlatibor és a Toplicai körzet fürdőhelyei. Holnaptól július 31-ig egyébként azon szállásadók jelentkezését várják, akik részt vennének a programban, azaz elfogadnák az üdülési utalványokat. Ezt követően pedig augusztus 3-ától kezdődik az utalvány igénylése a postákon. A tapasztalatok szerint iparkodni kell, mert néhány óra leforgása alatt már be is fejeződik az akció. A szerbiai vasutak készen áll arra, hogy a Belgrád-Budapest szakaszon is meginduljon a forgalom. A tervek szerint ez 2 hónapon belül lehetségessé válik, nyilatkozta Ljubiša Pejicsit a Tanjugnak. A szerb állami vasúttársaság megbízott igazgatója elmondta, izgatottan várják az új vonal megnyitását. Hozzátette, a szerbiai szakaszon ehhez minden készen áll, és az új vonatok is megvannak, amelyek Szabadkáig már közlekednek. A Belgrád-Budapest szakasz megnyitásától utasszám növekedést várnak. Eltűnt kislány miatt aktiválták az éjszaka a Pronágyi Me, vagyis Találj meg rendszert. A 12 éves belgrádi lány azóta előkerült. A belügyminisztérium közleménye szerint a gyerek sértetlen és maga ment haza. A lány eltűnését tegnap jelentették, és mivel kiskorúról van szó, megtalálására a Találj meg rendszert is bevetették. A riasztás éjszaka néhány órán át volt érvényben, de mivel a gyerek előkerült, reggelre már le is állt az akció. 4 és feles magnitúdójú földrengés volt hajnali 1 óra 59 perckor Ausztriában, Bécs újhelytől 35 kilométerre délnyugatra. A földrengés több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték. A katasztrófavédelem közlése szerint egyelőre nem érkezett bejelentés károkról. Munkatársaink is részt vesznek az idei 12. Kulturális Filmek Fesztiválján, amely a Kárpát-medence magyar közösségeinek értékeit, hagyományait és kiemelkedő személyiségeit mutatja be a film nyelvén. Nézzék meg az elkészült filmeket, és ha tetszik, lájkolják a YouTube-on. A szavazás augusztus 1-ig tart. A 4 perces alkotásokat a panonrtv.com-on is megtekinthetik.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van. Változóan felhős idő mellett napsütésben is lesz részünk. A legmelegebb órákban 25-26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírműsorok óránként.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: SMR. Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy. Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: 10 óra múlt 17 perccel mai Mozaik című műsorunk következő órájába érütünk, és ugye a Csókokkal vársz Csonk András zeneszámot hallhatták. Edda is itt lesz velünk ebben az órában, első emelet, és még tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok jó zene. Na de, ahogy ígértem önöknek, természetesen arról is szólunk, hogy véget ért a 33. Palicsi Európai Filmfesztivál. Szerda este a rendezvény elismeréseit is kiosztották, a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének díját Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje nyert el. Az elismerést a film két színésze, Molnár Áron és Lovas Rozi vette át. A független magyar alkotás számára ez az első jelentős nemzetközi fesztivál siker. A groteszk történet egy fiatal nő identitásának és szabadságának határait feszegeti, miközben azt a kérdést is felveti, meddig képes valaki feladni önmagát a túlélés érdekében. A díját adón a művészekkel Csernai Panna beszélgetett.
3: Itt vagyunk most a filmfesztiválon. Milyen érzésekkel jöttetek el? Hogy érzed itt magad?
4: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugye én úgy volt, hogy megnyitom ezt a fesztiválon a filmünket, eljövök hétfőn, amikor a filmet vetítik, és sajnos nekem vannak ilyen peres ügyeim Magyarországon, úgyhogy ott kell maradom és ügyvédekkel tárgyalni. Nagyon sajnáltam, nem tudtam itt lenni. Viszont szerdán kaptunk egy üzenetet Holtai Gábortól, a filmnek a rendezőjétől, hogy nyertünk egy elég komoly zsűri nagydíja elismerést és kitüntetést, és megkérdezte, hogy tudja, hogy utolsó pillanat, neki is hajnali kettőkor szóltak, de hogy Rozival el tudunk-e jönni. És el tudtunk, ami szerintem fantasztikus. Annyira boldog vagyok, hogy végül itt tudunk lenni a fesztiválon. Ez nekünk rengeteget jelent, mert ugye ez egy független film. Tehát ez tényleg ez rettenesen kevés pénzből készült, szívből, önerőből, tehát a Rozi, a Gábor és én, mi grátis vettünk részt ebben a filmben, executive producer is vagyunk ennek a filmnek, és nagyon szívünkön viseljük ezt a sorsát ennek a filmnek, és az, hogy el tudott jutni erre a fesztiválra, az, hogy most nemrég Kolozsváron is közönségdíjas lett, az, hogy itt tartunk, hogy 300 000 néző megnézte a filmet Magyarországon, és most a határon túl is, ez nekünk ez annyira nagyon nagy dolog, és az, hogy hidat tud képezni a film, és az, hogy független filmként, egy thrillerként el tudott ide jutni, az egyébként így világviszonylatban is, mint magyar, mint közép-európai film, egy óriási dolog.
3: Egy pár kulisszatitkot is árulj el így a filmről, hogyan nézett ki a forgatás, hogyan érezted magad közben,

0: Azért ezt el kell mondani, hogy elég letaglózó filmről van szó.
1: Ez egy kemény film, ugye mondtam, ez egy thriller műfaja. Ez nagyon kemény volt forgatni ezt a filmet. Sokan kérdezték azt, hogy például a Rozival a viszonyunk megváltozott-e, vagy megromlott-e a film miatt, mert ugye én a film első 20 percében kínzom a Rozit, és mondtam, hogy megfordítanám ezt a dolgot, hogy a Rozival mi nem lennénk ennyire jóban, és nem szeretnénk ennyire egymást, akkor soha nem tudtuk volna leforgatni ezt a filmet. Tehát Holtai Gábor a rendező, aki nagyon bízott bennünk, és Veres Attilát még mindenképp meg kell említeni, aki az írója volt a filmnek, ő ránk írta ezeket a szerepeket. És a forgatás is valami, tehát valami 20-valahány nap alatt történt meg, tényleg, és így megállás nélkül forgattunk, tehát kb. Szünet sem volt. Nagyon nyomasztó volt maga a film, de mégis maga a közeg, amiben forgattunk, nagyon biztonságos volt. Nagyon sokat nevettünk. Szórakoztattuk egymást. Igazából olyanok volt még család. Ott éltünk ebben a lakásban. Ott aludtunk, ott kajáltunk, ott bandáztunk, ott beszélgettünk egy csomó mindenről, és nagyon érdekes volt az, hogy a film aktualitása az most olyan kézzelfogható például, de világviszonylatban is. Amikor Magyarországon ezt a filmet ezt bemutattuk, akkor is lehetett érezni igazából, hogy az emberek, akik elmennek megnézni ezt a filmet, nagyon azonosulnak azzal a helyzettel, ami van, hogy van egy papa, aki megmondja, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell érezni, mit kell gondolni, mitől kell félni, és hogy egyetlen ember van, aki meg tud ettől óvni, az pedig ő, és igazából egy kreált hazug világot teremt meg, és a nézőre bízza a film a döntést, hogy ebben a helyzetben te a hazug biztonságot választod, vagy pedig azt a sokkal kényelmetlenebb és diszkomfortosabb, de szabadságot. És hála Istennek Magyarország döntött. És azért is érdekes itt lenni most Szerbiában, mert nem sokára választások. És ugye ez a kérdés felmerül itt is ebben az országban, hogy mit fog választani ez a nemzet, mit fog választani ennek a nemzetnek a polgárai. Hogy az, hogy valaki megmondja nekik, hogy a papa megmondja nekik, hogy mitől kell félni, ki az ellenség, és hogyan kell viselkedni, vagy pedig a saját kezükbe tudják venni a sorsukat, és tudnak változtatni a jövőjükön.
0: A film készítése kapcsán számodra mi jelentette a legnagyobb kihívást?
1: Ugye ez a figura, akit én játszom, Marci, ő egy első látása, tehát ugye egy pszichopata. De közben szerintem a filmben ő a legérzékenyebb figura, mert ő mindent megtesz a papa szeretetéért. És nagyon fontos volt megfogni az emberi oldalát ennek a karakternek, hogy ő igazából mennyire szereti a Rozit, és ő a testvéreként tekint erre az elrabolt nőre. És az, hogy az a fajta viszony kettőjük között, ez egy... hogy ez nagyon emberivé tudjon válni, és ne azt lássa, hogy ez csak egy agresszor, egy bántalmazó ember, hanem ezt mind a szeretetből teszi. Ez volt talán a legnehezebb, meg bántani Rozit. Nekem ez szörnyű érzés volt. Mert nagyon szeretem a Rozit, ugye a Loop színházi társulásunkkal közösen alapítottuk, ilyen Lengyel Tomi, Horváth János Antal lovasvezésén, és nagyon sok dolgon vagyunk már túl az életünkben, és az, hogy együtt forgatunk, tényleg a benevelő szoba a filmben, aki látta, az első 4 napja volt a forgatásnak, és ott tényleg 4 napon keresztül, abban 10 négyzetméteres szobában, én 4 napon keresztül 12 órában kínoztam Rozit, és aztán utána pedig este elmentünk játszani az Árvákat, amiben hasonló a helyzet. Ugye volt, hogy egész nap együtt töltöttük ebben a nyomasztó hangulatban, és ez azért léleknek ez nagyon megterhelő volt.
0: És nagyon pozitívak a visszajelzések a filmre. Te konkrétan hogyan éled ezt meg? Milyen érzés az, hogy most itt Vajdaságban és a Palicsi Filmfesztiválon díjat ért el a film?
1: Ennek az az érdekesség, hogy én vajdasági vagyok. És ez egy számomra az, hogy én 4 éves voltam, amikor elmentünk innen. És ez tök érdekes, hogy visszajönni úgy ide színészként egy fesztiválra, egy filmfesztiválra, hogy egy filmünk díjat nyert, ami független film, ez valami annyira megmagyarázhatatlan és annyira kézzelfoghatatlan érzés, hogy nem tudom neked elmondani. Én oda vagyok, hogy itt vagyunk. Tehát, hogy nekünk ez rengeteget jelent. És az, hogy a filmünk egy ekkora díjat nyer, ami tényleg akár Karlovariban vagy Cannes-ban adtak át, komoly, független, kísérletező, új hullámos rendezőknek, és ezt most a mi filmünk kapja meg, ami tényleg ugyanilyen kísérletező, független, ilyen gerilla csapatként hoztuk létre ezt a filmet, ez nekünk óriási elismerés. Én abban reménykedem, hogy Magyarország új rendszere, ami a kulturális rendszere is vesz egy nagy levegőt, és mondjuk ezt a filmet jelöli mondjuk Oscar-díjra, és akkor ezzel tudnánk mink versenyezni. Szóval nekem ez rengeteget jelentene, de ha nem is jutunk el ide, önmagában, az, hogy Rozival eljöttünk ennek többek között, az oka, hogy azt éreztük, hogy lehet, hogy ez az utolsó olyan pillanat, amikor a filmünk egy ekkora egy díjat nyert, és amikor így ezt így nagy közönség előtt át tudjuk venni, és meg tudjuk élni, hogy milyen élmény ez. És ez a Palicsi Filmfesztiválunk szerint ez egy önmagában nemzetközi és egy elismert filmfesztivál, és az, hogy ezt itt kapjuk meg, repes a szívem.
0: Lovas Rozival beszélgetek most itt a Palicsi Filmfesztiválon. Hogy érzed magad? Milyen érzés, hogy most itt vagy Vajdaságban, Palicson, és milyen érzésekkel érkeztél?
2: Még sose voltam itt. Most érkeztünk igazából az Áronnal, Budapestről. Reggel tudtuk meg a hírt, hogy jelenésünk van itt, és azóta nagyon boldogok vagyunk, meg ez eddigi legnagyobb elismerés és legkomolyabb elismerés a filmünknek, amit hát nagyon régóta velünk van, és egy óriási munka van mögöttünk ezzel kapcsolatban, és szerencsére Magyarországon egy nagyon, nagyon nagy sikertörténet övezte ezt az egészet, és örülök, hogy most ugye a nemzetközi vizeken is értékelik a munkánkat, vagy itt a Vajdaságban is úgy hallom, hogy szerették a filmet. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok. Áronnal nagyon jó utunk volt, és reméljük, hogy az esténk is az lesz.
0: Beszéljünk picit a filmről. Te hogyan élted meg a forgatást? Azért tudni kell, hogy ez a film egy elég nehéz tematikájú film, és hát téged bántalmaznak is rendesen, ha fogalmazhatok így a filmben. Hogy élted meg a forgatást?
2: Igen, hát fizikálisan, mentálisan, idegrendszerileg, lelkileg mindenhogyan nehéz kihívás volt, de tudtam, hogy mire készülök. A Gáborral már dolgoztunk együtt, egy rövid filmet, a második körcímű rövid filmet csináltuk már együtt, és már akkor kiderült, hogy így hármunk között elég jól működik a kémia, meg nagyon jól megértjük egymást, és utána már ezt a nagyjátékfilmet így ránk írták a Veres Attila íróval, és amikor elkészült, akkor rögtön meg is kaptam ezt a forgatókönyvet, szóval igazából én már akkor elkezdtem ezen valahogy így járatni az agyamat. Nagyjából tudtam, hogy milyen fizikai megpróbáltatások várnak majd rám, de nyilván ezt ott élőben csinálni egészen más volt, de maximálisan megbízunk egymásban, és azt hiszem, hogy azért is kaptunk ilyen nehéz jeleneteket, mert bíztak bennünk, hogy ezt úgy fogjuk megcsinálni, de nagyon megterhelő volt természetesen. Igen, az első 5 napot ezt a benevelőszobában töltöttük, amikor gyakorlatilag gúzsba kötve fekszem a földön, izzadtan, sárosan és megverve. Én próbáltam minél hitelesebben közel kerülni a valódi fizikalitásához ennek a dolognak, úgyhogy nyilvánvalóan engem is megvisel, de tudtam, hogy milyen célért küzdünk, vagy mit akarunk megvalósítani, és nagyon nagy örömmel vetettem magam alá.
0: Milyen a visszhang akár a közeli barátaid, ismerőseid körül, vagy ugye említettük, hogy Magyarországon is, és itt is most nagy sikert aratott a film?
2: Szerencsére nagyon jó. Tehát azt hiszem, még soha egy munkámért sem kaptam ennyi nagyon felemelő pozitív visszajelzést. Úgyhogy egy nagyon fontos állomás a szakmai életemnek mindenképpen.
0: Mit üzennél a nézőknek, a hallgatóknak? Miért nézzék meg ezt a filmet?
2: Nagyon sok részéhez lehet kapcsolni. Szerintem ez egy nehéz, sötét film egyébként, tehát horror elemekkel, de egyébként egy ilyen pszichológiai dráma az egész, egy családról, és ez valahogy a parabolája az egész társadalmunknak. Nem csak a magyar társadalomnak, hanem nagyon sok hatalmi berendezkedésű, vagy egy személy köré csoportosuló hatalmi piramis-szerű társadalommal kapcsolatban, úgyhogy szerintem mind a személyes viszonyokban, mind pedig a társadalmi kontextusában nagyon sok mindenre lehet asszociálni belőle. Tehát ez egy elgondolkodtat a dolog, nagyon sok visszajelzés van, hogy napokig az emberrel van még a film, hogyha végignézi. Nagyon nagyszerű színészek vannak benne, a fényképezésről is kell szót ejtenünk, a Szőke Dani fantasztikus munkát végzett benne, egészen kivételeset, nagyon okosan van megírva és felépítve az egész, én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, tehát szerintem a magyar nyelven nagyon ritkán látni ilyen jellegű dolgot. Ez a műfajában is nagyon ritka, de az, ami ennyire át van szőve a társadalmi jelenségekkel és családi viszonyokkal, az pedig extrán ritka.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5S Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval 2010-es évjáratú 2021-ig 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. 062-92-84-531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, a saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064-973-86-87-es telefonszámon. 064-973-86-87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. Tehát 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
5: Takataka, kis bikini, meg ilyesnek, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
6: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
7: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
8: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.
9: I send my greetings to all your listeners, all your viewers, all the people that are tuning into the show. And just know that Sandokan is alive and well.

0: a bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
0: Mozaik.
4: Minden terítékre kerül.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Tíz óra múlt 48 perccel maradjanak továbbra is itt velünk a 107,1-en, hiszen nagyon jó zenékkel jövünk, és érkezik Orosz Ildi is a legfrissebb hírekkel, úgyhogy tartsanak itt, és természetesen írhatnak is a 0636 36 36 33-as SMS számra. A következő órában a nyári útipatikáról lesz szó, mit vigyünk magunkkal nyaralásra, és hogyan tároljuk a gyógyszereket a nagy melegben. Hát újra visszatér a kánikula, a jövő héten búcsút inthetünk ennek a kellemes időjárásnak, de se baj, igazi strandidő lesz. Már is megyünk tovább, ne feledjék, 11-kor hírek, utána pedig útipatika.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Augusztus 3-a reggel 8 órától lehet igényelni az üdülési utalványokat a postahivatalokban. Azoknak az időseknek van joguk kérni, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Összesen 30 ezer darab, 10 ezer dinár értékű utalványt osztanak ki. Ezek Szerbia szerte felhasználhatók a fürdőkben, a hegyvidéki és más üdülőhelyeken. Holnaptól, július 31-ig egyébként azon szállásadók jelentkezését várják, akik részt vennének a programban, azaz elfogadnák az üdülési utalványokat. Ezt követően pedig augusztus 3-ától kezdődik az utalvány igénylése a postákon. A tapasztalatok szerint iparkodni kell, mert néhány óra leforgása alatt már be is fejeződik az akció. Egyre rosszabb állapotban vannak a kapásnövények Magyarkanizsa községben. A csapadékhiány nagy kárt okoz a térségben. Ha továbbra sem lesz eső, a növények szemtelítődése nem történik meg, és még a vártnál is alacsonyabb terméshozamokkal kell számolni. A termelők elmondása szerint megindul a kényszer érés, ha pedig ebben a stádiumban megáll a növény fejlődése, maximum 30%-os hozamra lehet számítani. Csökken az afrikai sertéspestis új gócpontjainak a száma Szerbiában, jelentette be Dragan Glamočić. Az agrárminiszter kiemelte, a fertőzés megfékezéséhez minden illetékes intézménynek egységesen kell működnie, és következetesen végre kell hajtani az előírt intézkedéseket minden szinten. A munkába be kell vonni minden szervet, a válságot kezelő nemzeti, regionális és helyi központokat, a rendőrséget, a katonaságot, az önkormányzatokat. Csak ezek megfelelő koordinálásával lehet gyorsan intézkedni és csökkenteni a kárt, tette hozzá a tárcavezető. A sertéspestis elleni küzdelemért felelős táb ülése után Glamočić elmondta, július 10-e óta folyamatosan csökken az új esetek száma. Az afrikai sertéspestisben legérintettebb területek Szerémség és a Mácsvai körzet, valamint Belgrád egy része, és további kockázatot jelentenek az erdős, illetve vadász területek. A miniszter hangsúlyozta, a tény, hogy a vírust nem lehet teljesen eltüntetni, együtt kell vele élni, gyorsan fel kell fedezni, majd gyorsan reagálni, és következetesen végrehajtani az intézkedéseket. Minden egyes személy felelős viselkedése szükséges ahhoz, hogy megmaradjon a hazai sertéstenyésztés, hogy megakadályozzunk egy még nagyobb gazdasági kárt, tette hozzá Glamočić. Eltűnt kislány miatt aktiváltak az éjszaka a Pronágyime, vagyis a Találj meg rendszert. A 12 éves belgrádi lány azóta előkerült. A belügyminisztérium közleménye szerint a gyerek sértetlen és maga ment haza. A lány eltűnését tegnap jelentették, és mivel kiskorúról van szó, megtalálására a Találj meg rendszert is bevetették. A riasztás éjszaka néhány órán át volt érvényben, de mivel a gyerek előkerült, reggelre már le is állt az akció.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van. Változó felhőzet mellett napsütésre is számíthatunk. A nap folyamán a csúcshőmérséklet 25, talán 26 fok körül várható.
2: Hírműsorok óránként.
4: Programajánlatok.
5: Határhelyzet.
4: Időjárás.
6: Közérdekű információk.
3: Itt az SMR-ben.
2: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
0: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről részletre.
2: Műsorunk folytatásában a nyári úti patikáról lesz szó. A vonal túlsó végén Katona Gábor szakgyógyszerészt köszönhetem. Szia, szia!
3: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Minden évben beszélgetünk arról, de fontos tudni, hogy miket vihetünk magunkkal nyáron az úti patikánkban, amikor nyaralni indulunk, de természetesen az is fontos, hogy hogyan tároljuk őket. Hát akkor Gábor, nézzük azt, hogy például, amikor ugye elérkezik a várva várt vakáció, és elindulunk nyaralni, miket készítsünk be az úti patikánkba?
3: Hát az első és legfontosabb az, hogy leellenőrizzük, hogy megfelelő mennyiségben, illetve megfelelő lejárati idővel rendelkeznek-e azok a gyógyszerek, amelyek egyébként is részese a mindennapi terápiánknak. Tehát, hogyha már szedünk valamilyen gyógyszert minden nap egy valamilyen krónikus betegségünk miatt, akkor figyeljünk oda, hogy abból megfelelő mennyiségben tároljunk be az utazásra is. Itt egyébként megemlíteném azt, hogy érdemes gyógyszerészünkkel, illetve orvosunkkal konzultálni arról, hogyha az utóbbi pár hónapban kezdtünk el egy gyógyszert szedni, például vérnyomásra, cukorbetegségre, vagy bármilyen krónikus betegségre, akkor az a gyógyszer egyébként fényérzékenyítheti-e magát a bőrt, vagy esetleg gyógyszert szedni, például vérnyomásra, cukorbetegségre, vagy bármilyen krónikus betegségre, akkor az a gyógyszer egyébként fényérzékenyítheti-e magát a bőrt, vagy esetleg problémát okozhat-e, hogyha azt alkohollal kombinál,

mozgást is csökkentik. Miért jók ezek? Mert hát bármi történik, valamink fáj, akkor ugye be tudjuk őket venni, de hogyha elérne minket egy csúnya megfázás, lázasak lennénk, akkor erre is megfelelő mechanizmussal rendelkeznek, hogy ezt csillapítani tudják, torokfájdalom, fejfájás, úgyhogy érdemes ibuprofen, paracetamol, diklofenák tartalmú fájdalom és lázcsillapítót egyébként bekészítenünk. Természetesen gyermekek esetében figyeljünk oda, hogy ezek ne tabletta vagy kapszula formában legyenek, hanem valamilyen folyékony szirup formában, bár nehezebb a szállításuk, illetve jobban oda kell figyelni egyébként ugye a tárolásukra is, mint ahogy ezt már említetted, hogy ezzel a témával is foglalkozzunk a mai nap folyamán. De hát muszáj gyermekek esetében olyan gyógyszerformát választanunk, ami könnyebben le tudnak nyelni. A következő nagyobb ilyen kategória az ugye a különböző gyomorpanaszoknak a kérdése. Például, hogyha elér minket egy csúnyább hasmenés, ami egyébként meg szokott történni, hogyha elutazunk, egyébként a szervezetünk nincs hozzászokva ahhoz a vízhez, amit ott fogyasztunk, vagy akár azokhoz az ételekhez. Nyári időszakban ugye könnyebben is romlanak a dolgok. Úgyhogy ilyen esetben én mindenféleképpen bekészítenék valamilyen rehidratáló folyadékot, azaz rehidratáló port, amelyeknek az íze egyébként nem szokott túl jó lenni. Azért történhet meg, mert különböző sók és cukroknak a keverékéről van szó. Alapjáraton, hogyha az ember valamilyen sós, édes, kesernyés dolgot kell, hogy megígyon, az nem túl jó. Felnőttek esetében ez nem szokott problémát okozni, de gyerekek azok nehezebben nyelik le, fogadják el ezt a rehidratáló porból készült folyadékot. A trükk az, hogy jól le kell hűteni. Akár mélyhűtőbe is berakhatjuk egy 10-15 percre, minél hidegebb, annál könnyebben fogja a gyermek is egyébként meginni. Hasmenés esetén egyébként 5-10 percenként javaslok egy kortyot, hiszen kontraeffektus is létrejöhet, hogyha egyben például valaki megiszik fél liter folyadékot, inkább pár percenként fogyasszunk belőle egy kortyot. A probiotikumoknak a használata ilyenkor még javasolt, ezeket is mindenféleképpen javaslom, csak a probiotikumokat is érdemes minél jobban tárolni, azaz minél hűvösebb száraz helyen. Ami pedig még a páciensek részéről szokott kérdés lenni, az a loperamid tartalmú készítmények. Ezek ugye olyan gyógyszerek, amik megállítják a peristaltikát, azaz a betegnek nem lesznek panaszai a következő pár óra hosszában, nem lesz hasmenése. Ezt is javasolni szoktam bepakolni, de csak utazás közben. Tehát olyankor ugye le kell állítani magát a peristaltikát, de semmiképpen sem javaslom azt, hogy például, hogyha a higiéniás körülmények megfelelőek, azaz apartmanban, hotelben vagyunk, akkor ezt a gyógyszert rendszeresen napokig szedjük, hiszen a szervezetünk nem véletlenül találta ki azt, hogy különböző fertőzések esetében minél gyorsabban megszabaduljon a különböző kórokozóktól. És még hogyha már itt tartunk a gyomornál, illetve az előbb már megemlítettem a gyermekeket is, az utazási betegségről is érdemes szerintem szót ejteni. Ezek a gyógyszerek nagyon biztonságosak. Érdemes a gyógyszerészünket megkérdezni a dozírozással kapcsolatban. Arra kell odafigyelnünk, hogy elég nagy bódultságot, álmosságot okoznak. Gyermekek esetében ez egyébként nem olyan nagy probléma, hiszen útközben akkor majd alszik a gyermek. Felnőttek esetében azért oda kell figyelni, mert hogyha ilyen gyógyszert szed valaki, akkor nem ülhet volán mögé, illetve még különböző más gyógyszerekkel is interreagálhat ez az utazási tabletta. Ebben az esetben is érdemes kikérni a gyógyszerészünknek a véleményét. Gyomorpanaszok esetében még egyébként savlekötőket, különböző enzimeket szoktunk javasolni. A savlekötők ugye abban az esetben relevánsak, hogyha pont a nyaralás alatt ugye ott is picit elereszti magát az ember, talán több ételt fogyaszt, akkor tudja csökkenteni a refluxnak a különböző mellékhatásait, kellemetlen hatásait, illetve ezek az enzimtartalmú gyógyszerek meg tudják könnyíteni magát az emésztést. Allergiára még érdemes felkészülni, és itt ugye, hogyha valakinek allergiája van, az általában tud róla. Még napallergiáról szoktunk beszélni. Én ebben az esetben

0: mindenféleképpen azt javaslom, hogy perorális tablettát válaszunk, tehát tabletta formával kezeljük esténként magát a napallergiát is, hiszen érdekes tény az, hogy a különböző gélekben, kenőcsökben lévő antihisztamin még egyfajta ilyen fototoxikus hatást ki tud váltani, tehát attól függetlenül, hogy bőrallergiáról van szó, hogyha antihisztaminhoz fordulnánk, akkor is tabletta formában estéljük meg azt, és ha már megemlítettem a bőrt, akkor ugye érdemes valamilyen feltétlenítő oldatot bekészítenünk, illetve sebellátó eszközöket, rovarírtószert mindenféleképpen, hiszen ezek a rovarok tudnak különböző betegségeket hordozni, és hát a végére hagytam kozmetológusként ugye számomra nagyon fontos témát, az pedig a fényvédelem, úgyhogy ne spóroljunk, vegyünk nagy mennyiséget. Hogyha van egy kedvenc márkánk, amiből csak maximum SPF 30-as van, az se baj, inkább abból vegyünk nagyobb mennyiséget, abból használjunk rendszeresen, sem egy kevésbé kedvelt termékből SPF 50-eset.
1: Annyit még mondjunk el, Gábor, hiszen néhánynál megemlítetted, tehát, hogy hogyan is tároljuk őket, egy kicsit térjünk én erre rá, hogy például nem csak utazás alkalmával, hanem mondjuk oda-haza is, hogyan tároljuk ilyen nagy melegben. Ugye az elmúlt időszakokban azért forró kánikulában volt részünk, közel 40 fokokat mérhetünk napközben, tehát azért ilyen hőmérsékletek mellett mire ügyeljünk?
0: Az első és legfontosabb az, hogyha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, akkor nyissuk ki magát a gyógyszert, és magában a használati utasításban, illetve a dokumentumban, abban a papírban meg fogjuk találni azt, hogy miképpen kell helyesen tárolni az adott gyógyszert. Következő lépés az, hogyha ezt a papírt elhagynánk valahol, mert egyébként megesik azt, hogy ugye azt a szekundáris magát a dobozt, ugye azt csomagoló anyagot, azt valahol elhagyjuk, csak maga a bliszter van nálunk, akkor kérdezzünk meg egy gyógyszerészt, vagy interneten is egyébként már ugyanez ez a dokumentum megtalálható minden egyes gyógyszer esetében. Én ezt a kettő dolgot javasolnám elsősorban, hiszen nem várható el a laikus emberektől, hogy megjegyezzék a különböző gyógyszerformákat, a különböző gyógyszereknek a tárolási javaslatát. Bár egyébként most akkor megemlítenék párat, nagyon fontos az, hogy legértékenyebb gyógyszerek közé tartoznak a parenterális gyógyszerek, tehát azok, amelyeket tűvel szoktunk egyébként a szervezetbe juttatni. Legyen az például inzulin, glukagon, praxiparin, tehát olyan, az inzulin ugye az ismerős lehet cukorbetegség esetében, de praxiparint is szoktunk adni, hogyha valamilyen koagulációs problémája van a betegnek. A következő érzékenyebb csoportba tartoznak például az előbb említett folyékony gyógyszerformák, legyen ezek csöppek, oldatok, vagy például szirupok. Ezeket is érdemes egyébként hűtőszekrényben tárolni felbontás után. De ez sem egy aranyszabály, ezért is említettem, hogy érdemes utána olvasni, utána kérdezni. A legstabilabb gyógyszerformák közé tartoznak ugye a szilárd gyógyszerformák, a tabletták, kapszulák, azért is ennyire népszerűek, az mellett, hogy nagyon könnyű őket dozírozni, bár az ő esetükben is oda kell figyelni arra, hogy próbáljuk meg száraz, hűvös helyen tartani őket, de az ő esetükben, az esetek döntő többségében nem szükséges frizsider. Parenterális gyógyszerformáknál említettem, hogy a legérzékenyebbek, úgyhogy ha utazunk, és biztosak szeretnénk lenni abban, hogy maga az a gyógyszer az stabil maradjon, és hát ezeknél a betegségeknél ez nagyon fontos, akkor menjünk be a patikába, és kérjünk jégakút hűtő akút a gyógyszerésztől, ezeket hűtsük be, és megfelelő bőrönszerű dolgokba helyezzük be ezeket a hűtőalkokat, amennyire tudjuk biztosítani azt az állandó hűvös hőmérsékletet, ami ezeknél a gyógyszereknél nélkülözhetetlen.
1: Tehát pakoljunk be nyárra, olyan szempontból, ha utazni indulunk, tehát nagyon sok mindent felsoroltál, és ezekre figyeljünk, illetve ami a tárolást is illeti, nem csak utazás alkalmával, hanem odahaza is. Katona Gábor szakgyógyszerésznek köszönjük szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
6: A vászon ismét életre kel.
5: Ami volt, újra megtörténik.
6: Musikál a mozi.
5: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: 11 óra múlt 45 perccel, maradjanak továbbra is itt velünk a 107,1-en, hiszen nem sokára érkezik Orosz Ildikó a legfrissebb hírekkel, utána pedig folytatjuk a Mozaik című műsorunkat, tudják, programajánlóval is jövök, de természetesen bemutatjuk a mázlistákat is, és ezen kívül még a Pöttöm élménytáborról is szólunk, tartsanak velünk.

0: Híradó.
1: Augusztus 3-a reggel 8 órától lehet igényelni az üdülési utalványokat a postákon. Az aszály miatt egyre rosszabb állapotban vannak a kapásnövények Magyar Kanizsa községben. Továbbra is alacsony a Duna vízállása. Elismerésben részesítették a palicsi majálist és a szüreti napokat. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Augusztus 3-a reggel 8 órától lehet igényelni az üdülési utalványokat a postahivatalokban. Azoknak az időseknek van joguk kérni, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Összesen 30 ezer darab, 10 ezer dinár értékű utalványt osztanak ki. Ezek Szerbia szerte felhasználhatók a fürdőkben, a hegyvidéki és más üdülőhelyeken. Az eddigi tapasztalatok alapján a legnépszerűbb idegenforgalmi helyek közé tartozik Vrinyecska Banya, Szokob Banya, Zlatibor és a Toplicai körzet fürdőhelyei. Holnaptól július 31-ig egyébként azon szállásadók jelentkezését várják, akik részt vennének a programban, azaz elfogadnák az üdülési utalványokat. Ezt követően pedig augusztus 3-ától kezdődik az utalvány igénylése a postákon. A tapasztalatok szerint iparkodni kell, mert néhány óra leforgása alatt már be is fejeződik az akció. Egyre rosszabb állapotban vannak a kapásnövények Magyar Kanizsa községben. A csapadékhiány nagy károkat okoz a térségben. Szakemberek szerint, ha továbbra sem lesz eső, a növények szemtelítődése nem történik meg, és még a vártnál is alacsonyabb terméshozamokkal kell számolni. Fejős Ornella riportja.
2: Már nem csak az alsó két levél, hanem az egész kukorica növény elkezdett száradni. Ez azt jelenti, hogy megindult a kényszerérési fázis völgyes és tótfalu határában, pedig a tavasszal itt már 37 cm-es tőtávolságra vetették. Ezen a területen júliusban mindössze 8 mm eső esett, a növénynek azonban pont most lett volna a legnagyobb szüksége az esőre. Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke elmondta, a termelők szinte már mindent megtettek annak érdekében, hogy jó hozam legyen, de az előnytelen időjárás minden erőfeszítésüket keresztül húzta.
3: A nedvesség hiányzik, tehát csapadék hiány van. A kukoricák csővesettek, kijött a zabjuk, a kalászuk, beporzódtak, viszont a szemek nem tudnak a csöveken kifejlődni, nincs tovább energia nekik.
2: Jól látható, hogy a csövek valamelyest kifejlődtek, a szem teljes, de már megjelent a gombás betegség. Az pedig, hogy ezek a növények ki tudják-e nevelni majd megfelelően a magokat, még kérdéses. Ha a növény ebben a fejlődési stádiumban megáll, akkor a kukorica esetében maximum 30%-os terméshozamra lehet számolni, tette hozzá Bata Erzsébet. Hasonlóan rossz a helyzet a seprű és a proteincirok esetében is.
3: Söprűcirkok is látom, kihozták a kalászt, ellenben fölülről fehérednek a hőség folytán, nem tudnak szemet nevelni, tehát ott is súlytalan kalászok lesznek. Kevesebb területen is vetnek az emberek söprűcirkot, de amint látom, azok a parcellák is nem lesznek igazi jó termésűek. Proteincírok is elvétve van a határban, annak is a szemvejlődése kellene az esőt.
2: A napraforgók némileg jobb állapotban vannak, annak ellenére, hogy nehezen indult a tavasz a kártevők miatt. A fejek fejlettek és egyelőre zöldek, de itt is kérdéses, hogy víz nélkül hogy tud a szem telítődni. Kőrösi László, Magyar Kanizsai agronómus.
4: Akinek sikerült megőrizni, utána tehát azok szépen növekedtek. Azzal, hogy ezek az új hibridek valahogy nem olyanok, mint a régiek, hogy vastag szárral, nagy levélzet, be lehet látni a sorukba, kisebb fejek vannak. Tehát itt is a megporzás, majd meglátjuk, hogy milyen, általában a tányér közepében, tehát a magvak azok nem mindig szoktak lenni, ez a megporzás függvénye.
2: Az ágazatban dolgozók elmondása szerint a nehézségek nem új keletűek. Kellő mennyiségű csapadék, megfelelő terméshozam és elfogadható felvásárlási ár utoljára 2020-ban volt.
1: Továbbra is alacsony a Duna vízállása. A folyó apadása nem csak a turizmust és a látványt érinti, hanem komoly hatással van a természetre és a hajózásra is. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben a közeljövőben nem érkezik jelentősebb csapadék, teljesen át kell alakítani a folyami közlekedést a Dunán. Balázs Zita riportja.
0: Az átlagosnál jóval alacsonyabb vízállás fogadja a Duna mentén élőket Bezdánnál. A tartós meleg és a kevés csapadék miatt a folyó szintje az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent. A visszahúzódó víz miatt egyre nagyobb partszakaszok kerültek a felszínre, a sekélyebb részeken pedig homokpadok is megjelentek. Árpád Varga.
5: A jákoly nézek vodosztály.
0: Nagyon alacsony a vízállás. Amennyire emlékszem, korábban is volt már ilyen alacsony a vízszint, de úgy tűnik, hogy valami megváltozott a folyó medrében, mert olyan homokpadok jelentek meg, amelyre nem emlékszem, pedig már 65 éves vagyok. Ön gyakran jár a Dunára? Igen, gyakran megyek a Dunához. Van egy hétvégi házam a Zöld-szigeten, és rendszeresen kijárok a Dunához a Zöld-szigetre. Gyakorlatilag állandóan a Dunánál vagyok. Nem csak a vízszint változott meg látványosan. A helyiek szerint a Duna környezete is egyre rosszabb állapotban van. A visszahúzódó víz nyomán iszapos, növényzettel benőtt partszakaszok maradtak, sok helyen kellemetlen szag is érezhető. A helyiek úgy fogalmaznak, hogy a folyó elvesztette korábbi hangulatát, és ma már kevésbé vonzó kikapcsolódási hely, mint korábban. Az alacsony vízállás mellett ugyanis a vélhetően sertéspestisben elhullott vaddisznótetemek is kellemetlen szagot árasztanak. Dragan Petrovics. Ez katasztrófa. Ez olyan dolog, amit az ember nem felejt el. A kagylók elpusztulnak a Dunában és a Tiszában. A fűben nőtt mindent. Érezni, hogy a víz 100 méterről is kellemetlen szagú. Rossz, nagyon rossz. Az állatok sem tudják, merre menjenek. A járvány mindenhova befészkelte magát. Egyetlen vaddisznó sincs, mind visszahúzódtak. Ez azt jelenti, hogy a természet teljesen veszélyeztetett. Mi sem tudunk kimenni a hétvégi házunkba, mert vannak saját sertéseink. Az alacsony vízállás a hajózást is nehezíti a Dunán. Újvidéknél ugyan az elmúlt napokban kisebb emelkedés mértek, de a folyó szintje még mindig jelentősen elmarad az átlagostól. A sekélyebb szakaszon a hajók csak csökkentett rakománnyal közlekedhetnek, ami lassítja a folyami szállítást. A vízhiány nem csak a hajózást, hanem az öntözést és a folyami ökoszisztémát is érinti. A szakemberek szerint egyelőre nincs szükség a hajózás leállítására, de a korlátozás sok fent maradhatnak, amennyiben tovább tart az aszályos időszak.
1: A Palicsi Majális és a Szüreti Napok rendezvények elnyerték a Family Friendly Tourism program arany, illetve platina fokozatú Family Friendly tanúsítványát. Olvasható a Palics Park Kft. Facebook oldalán. Ennek köszönhetően Palics Szerbia egyik első olyan turisztikai desztinációjává vált, amely minősített családbarát rendezvényekkel büszkélkedhet. A tájékoztatás szerint a Szüreti Napok a megszerezhető pontok 96,84%-át ért el, amellyel a Platinum Experience Collection kategóriába került. A Majális 93,16%-os eredménnyel a Gold Experience Collection minősítést szerezte meg. A Palicsi Majális és a Szüreti Napok is hagyományosnak számító esemény. A legfontosabb mindkét eseménynél, hogy ugyanolyan figyelmet biztosítson a gyerekeknek, mint a felnőtteknek, tehát, hogy családbarát programokat szervezzenek, mondta el megkeresésünkre Bálint Novák Mirella. A Palics Park Kft. Igazgatója hozzátette, a fenntarthatóságra kell a továbbiakban nagyobb hangsúlyt fektetni, tehát mellőzni kell a műanyagok használatát, helyettük fenntartható anyagokból készült használati tárgyak kerüljenek előtérbe.
6: Egy nagyon komoly szakmai auditon estünk át, és kritériumrendszer alapján pontozták ezeket a rendezvényeket. Ezek a kritériumok közé tartoztak a családbarát infrastruktúra, biztonság, gyerekprogramok, fenntarthatóság, akadálymentesség, inkluzivitás, helyi értékek, helyi hagyományok bemutatása, helyi partnerekkel való együttműködés, és igen magas pontszámot értek el ezek a rendezvények, így a Palicsi Majális aranyminősítésben részesült, a Palicsi Szüreti Napok viszont platinum elismerésben, és ez mind azt bizonyítja, hogy ezek a rendezvények, tehát ugye nem csak programokat, hanem egy teljes rendezvényeket vizsgáltak, hogy ezek a rendezvények nemzetközi szinten is megfelelnek a családbarát turizmus magas minőségi elvárásainak.
1: Eltűnt kislány miatt aktiválták az éjszaka a pronágyi me, vagyis találj meg rendszert. A 12 éves belgrádi lány azóta előkerült. A belügyminisztérium közleménye szerint a gyerek sértetlen és maga ment haza. A lány eltűnését tegnap jelentették is, mivel kiskorúról van szó, megtalálására a találj meg rendszert is bevetették. A riasztás éjszaka néhány órán át volt érvényben, de mivel a gyerek előkerült, reggelre már le is állt az akció. A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A kormány elleni bizalmatlansági indítványról szavaz a szerbiai parlament hétfőn. A cseh miniszterelnökkel tárgyalt a szerb elnök Belgrádban. Keressük a búcsú fiát. Ezzel a címmel szerveztek gyerekprogramot Kishegyesen az Anna napokon. Jönnek a részletek. Július 27-ére tűzik ki a kormány elleni bizalmatlansági indítványról szóló parlamenti ülést. Ezt Ana Brnabić, a szerb képviselőház elnöke jelentette be. Brnabić elmondta, hogy a kormány elleni bizalmatlansági indítványról szóló szavazást követően 30 nap áll rendelkezésre új kormány megalakítására. Ha ez nem történik meg, a parlamentet feloszlatják. Ezt követően pedig 60 napon belül választásokat kell kiírni. Mint fogalmazott, az is elképzelhető, hogy a parlament továbbra is bizalmat szavaz Macut miniszterelnök kormányának. Csak azt kell megállapítanunk, hogy a parlamentnek van-e bizalma a kormány iránt, vagy nincs, mondta Brnabić. A szerb-cseh gazdasági kapcsolatok további erősítéséről, az új beruházásokról és a 2027-es belgrádi expóról is tárgyalt tegnap Alekszandr Vučić szerb elnök és Andrej Babiš cseh miniszterelnök Belgrádban. Vučić szerint a világkiállítás kiváló lehetőséget teremt az innovációk bemutatására, a vállalatok összekapcsolására és új közös projektek elindítására. Megköszönte azt is, hogy Csehország megerősítette részvételét a belgrádi világkiállításon. A szerb elnök kiemelte, hogy a két ország kereskedelmi forgalma 2012 óta 430 millió euróról 2,4 milliárd euróra nőtt, miközben a szerb export 10-szeresére 1,3 milliárd euróra emelkedett. Elmondta, hogy új cseh befektetők érkezésére számítanak, és a gazdasági együttműködés mellett a katonai technológiai kapcsolatok fejlesztéséről is tárgyaltak.
7: A gazdasági együttműködésünk rendkívül figyelemreméltó. Fontos, hogy az emberek is lássák, hogy Csehország egyre jelentősebb partnerünké válik. 12 évvel ezelőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom 430 millió euró volt. Ma ez az összeg már több mint ötszörösére, közel hatszorosára nőtt, és eléri a 2,4 milliárd eurót. Ebből a szerb export 1 milliárd 350 millió eurót tesz ki, miközben 12 évvel ezelőtt mindössze 130 millió euró volt. Ma 10-szer akkora a szerb kivitel Csehországba, mint 12 évvel ezelőtt. Ma is tárgyaltunk a gazdasági együttműködésről és az új Csehországba érkező befektetőkről. Nyíltan elmondhatom, hogy ezt a növekedést részben a cseh befektetőknek köszönhetjük, hiszen az itt működő vállalataik közül sok Csehországba exportálja a termékeit.
1: Engedélyt kaptak az olajipari vállalatok a működési tartalékokból származó eurodízzel felhasználására, közölte a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium. A döntést a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében hozták meg. Az üzemanyag ellátás jelenlegi helyzetét a Duna rendkívül alacsony vízállása is nehezíti, Balogh Sára összefoglalója.
7: A minisztérium közleménye szerint a világpiaci helyzet egyre összetettebbé vált, a régió alacsony folyóvíz szintje miatt nehezebbé vált az üzemanyagimport. Ezért is döntöttek úgy, hogy lehetővé teszik az érintett vállalatok számára saját működési készleteik felhasználását. Dubravka Djedović Handanović szerb bányászati és energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok lehetővé teszik az átmeneti ellátási nehézségek áthidalását anélkül, hogy az állami stratégia készletekhez kellene nyúlni. Elmondása szerint az olajvállalatok ezt a lépést azért is kérték, mert a hajóval történő import jelenleg csupán a korábbi kapacitás 30-40%-án működik, amit más szállítási módokkal egyelőre nem tudnak pótolni. Djedović Handanović kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet különösen nehéz, mivel a vállalatok nem tudják. amit más szállítási módokkal egyelőre nem tudnak pótolni. Gyédovics Handanovics kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet különösen nehéz, mivel a vállalatok nem tudnak megfelelő mértékben támaszkodni a Dunára,

0: Kiemelte, hogy a NISZ működési engedélyének meghosszabbítása lehetővé tenné, hogy a vállalat továbbra is nyersolajat szállítson a pancsovai finomítóba, és a jelenlegi megnövekedett kereslet kielégítéséhez szükséges maximális kapacitással folytassa a termelést. Emlékeztetett arra is, hogy az állam az elmúlt napokban 20%-kal csökkentette a kőolajszármazékokra kivetett jövedéki adót, hogy megvédje a szerbiai polgárokat és a gazdaságot az üzemanyagárak hirtelen emelkedésétől. Ehhez kapcsolóan Raša Kojčić, a szerb energiaügyi minisztérium egykori kőolaj és földgáz ügyi államtitkár helyettese a szerbiai RTV műsorában arról beszélt, hogy a pancsovai finomító továbbra is kulcs szerepet játszik. Kojčić szerint a pancsovai olajfinomító továbbra is a szerbiai üzemanyagellátás legfontosabb pillére, hiszen a hazai szükséglet legalább 80%-át fedi. A fennmaradó 20-30%-ot importból kell biztosítani, amelyet jelenleg komolyan hátráltat az alacsony vízállás, emellett a nemzetközi energiapiaci feszültségek is súlyosbítják. Európában dízelből és kerozinból is hiány mutatkozik, miközben a közel-kelet tengeri útvonalain is egyre nagyobbak a kockázatok, véli a szakértő.
1: Keressük a Búcsú fiát címmel tartottak gyerekprogramot a Kishegyesi Anna napokon. A játékos és kreatív délutánon a gyerekek kézműves foglalkozásokon, ügyességi játékokon és vetélkedőkön vehettek részt. Paracki László és Balogh Sára riportja.
0: A nők Kishegyesi Fórumának székhelyén az első és a hátsó udvar is megtelt érdeklődőkkel. A legkisebbek rajzoltak és lisztet szitáltak, a kicsit idősebbek pedig gyurmáztak, festettek és egyéb foglalkozás közül választhattak. Dudás Viktória gipszfigurákat festett.
2: Mit szeretnél még csinálni a mai napon?
3: Majd olyan virágokat, meg az nem lesz biztos, hogy arcfestést, meg azt nem tudom.
0: Székely Kinga.
4: Kézműveskedünk, ilyen lufit befessük, és akkor virágokat nyomkodunk vele a papírra.
0: Major Nikolett.
5: A mai napon csináltam egy ilyen kamiont, még nem fejeztem be, és csináltam, kifestettem ott két virágot is, és hátul is kipróbáltam pár játékot.
0: A gyerekek többsége a szülők, nagyszülők kíséretében érkezett a kreatív és szórakoztató programokból álló délutánra. Papajcsik Laura, szülő.
6: A kisfiammal második alkalommal jöttünk el a Női Fórum által szervezett gyermekprogramra, Keressük a búcsúfiát című programra. Nagyon változatos játékokkal készültek, míg némelyik játék valóban engem is meglep, és nagyon kreatív játékokat kitaláltak. Úgyhogy hát hagyománya van, és úgy látom, hogy a gyerekek is élvezik a programokat.
0: Az Anna napok hagyományos programjának számító gyermekfoglalkozás idén is a Keressük a búcsú fiát nevet kapta, amely 10 éves múltra tekint vissza a Kishegyes életében. Zsidai Erzsébet, a Nők Kishegyesi Fórumának elnöke.
7: Gondolkodtunk mindig, hogy búcsú tájékán mit tudnánk mi hozzáadni az Anna napokhoz, és akkor ezt találtuk megfelelőnek, hogy a legkisebbeknek szervezünk mi programot. Van kézműveskedés, van gyurmázás, ott az udvarban, az előtérben ott nagyon sok ilyen kézügyességi játékok vannak. Itt a hátsó térben, a kertünkben, hogy úgy mondjam, itt pedig a népi játékok vannak elsősorban, meg hát óriás buborékozás.
0: A foglalkozásokon azt is elmagyarázták, hogy a búcsúfia kifejezés a régi népszokásból ered, amikor a búcsúból hazatérő szülők valamilyen apró ajándékkal lepték meg otthon maradt gyermekeiket.
1: Munkatársaink is részt vesznek az idei 12. Kulturális Filmek Fesztiválján, amely a Kárpát-medence magyar közösségeinek értékeit, hagyományait és kiemelkedő személyiségeit mutatja be a film nyelvén. Nézzék meg az elkészült filmeket, és ha tetszik, lájkolják a YouTube-on. A szavazás augusztus 1-ig tart. A 4 perces alkotásokat a panonrtv.com-on is megtekinthetik. A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
8: Időjárás.
1: Szabadkán jelenleg 23 fok van. Délután változó felhőzet mellett némi napsütésre is számíthatunk, és a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.

0: csak a legfrissebbek.
1: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
2: Reklám következik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
9: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
0: És már is kiderül, hogy mennyi az annyi. 1 euró 117 dinár 42 parába kerül. 100 magyar forint a mai napon, 32 dinár 23 para. 1 svájci frankára 126 dinár 22 para. 1 angol font 137 dinár 34 para. 1 amerikai dollár pedig a mai napon 103 dinár 16 parába kerül. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos közép árfolyamait hallhatták.

0: Reklám következik.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
4: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.
5: Várj!

emlékszel a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

ciało szowokro, melyeket, csak mi ismertünk. Az előző bából telefonáltunk titokban.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
3: Mozaik. Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
4: 12 óra múlott 47 perccel nézzük, mit kínál önöknek a Pannon Televízió ma a délután, mégpedig 16 órakor fit percek, azt követően Tanuljunk szerbül, majd Pannon gazda, gyenge kukoricatermés, illetve bőséges barac kínálat, kabóca veszély. Majd híradó, forog a kamera, tudom én már a Juhász zenekar koncertfilmje, Kalamár, és majd Pannon gazda, híradó, zenezóna, Jazz Night, és újból forog a kamera, ez a mai penzum, illetve attól függetlenül, hogy elolvassák a műsorújságot, lapozgassanak a pannonrtv.com-on, a legfrissebb hírek világába kalauzoljuk önöket, és ha lemaradtak volna műsorainkról, bejátszásainkról, itt természetesen újra megnézhetik. Maradjanak velünk, mindjárt érkezik Orosz Szildén a legfrissebb hírekkel, utána pedig, mégpedig a Pöttöm élménytáborról lesz szó, illetve bemutatjuk önöknek a mázlisták előadását, nemrégiben Szegeden jártak, úgyhogy maradjanak itt velünk a továbbiakban is.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Július 27-ére, vagyis hétfőre tűzik ki a kormány elleni bizalmatlansági indítványról szóló parlamenti ülést. Ezt Anna Brnabić, a szerb képviselőház elnöke jelentette be. Brnabić elmondta, hogy a kormány elleni bizalmatlansági indítványról szóló szavazást követően 30 nap áll rendelkezésre új kormány megalakítására. Ha ez nem történik meg, a parlamentet feloszlatják, ezt követően pedig 60 napon belül választásokat kell kiírni. Mint fogalmazott, az is elképzelhető, hogy a parlament továbbra is bizalmat szavaz Macut miniszterelnök kormányának. Csak azt kell megállapítanunk, hogy a parlamentnek van-e bizalma a kormány iránt, vagy nincs, mondta Brnabić. Az indoklás szerint a kezdeményezők azért kérik a bizalmi szavazást, mert megalapozott gyanújuk szerint a kabinet egyes tagjai érintettek a vezérkar ügyként ismert esetben, továbbá kifogásolják, hogy a miniszterelnök ezzel kapcsolatban semmilyen intézkedést nem tett. Augusztus 3-a reggel 8 órától lehet igényelni az üdülési utalmányokat a postahivatalokban. Azoknak, az időseknek van joguk kérni, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Összesen 30 ezer darab, 10 ezer dinár értékű utalványt osztanak ki. Ezek Szerbia szerte felhasználhatók a fürdőkben, a hegyvidéki és más üdülőhelyeken. Holnaptól július 31-ig egyébként azon szállásadók jelentkezését várják, akik részt vennének a programban, azaz elfogadnák az üdülési utalványokat, ezt követően pedig augusztus 3-ától kezdődik az utalvány igénylése a postákon. A tapasztalatok szerint iparkodni kell, mert néhány óra leforgása alatt már be is fejeződik az akció. Valóságos baby boom volt az egyik belgrádi szülészeten. Egy óra alatt 9 gyerek született. A dr. Dragisa Misovics klinikai kórházban egyetlen óra alatt 3 ikerterhességből összesen 6 gyermek született. Ugyanebben az egy órában további 3 nő adott életet egy-egy babának. Így a szülészet történetében rekord született. Egy óra alatt összesen 9 újszülött jött a világra. A nőgyógyászati és szülészeti osztály vezetője dr. Sladjana Mihajlovics elmondta, hogy ez volt az egyik legszebb nap, amire pályafutása során emlékszik. Minden a legnagyobb rendben zajlott. Az ikerterhességek magas kockázatúnak számítanak, de a nőgyógyászok, altatóorvosok, szülésznők és újszülött gyógyászok összehangolt munkájának köszönhetően valamennyi szülés sikeresen lezajlott. Rendkívül boldogok vagyunk, hogy az édesanyák és a babák is jól vannak, hangsúlyozta Mihajlovics. Érezhető a magyar kanizsai Tiszapart forgalmán is a változékony időjárás. Nem csak a környékbeli vendéglátóhelyeken, hanem a strandon és a partszakaszon is jóval kevesebben fordulnak meg. A vendéglátósok szerint a forgalom mintegy 30%-kal marad el az előző évek azonos időszakától. Az előrejelzések szerint azonban a következő napokban ismét visszatér a nyári meleg, így várhatóan egyre többen választják majd a Tiszapartot a felfrissülés helyszínéül. A strand, a rendezett partszakaszok, az árnyékot adó fák és a vízparti kikapcsolódási lehetőségek minden feltételt biztosítanak ahhoz, hogy a családok, a fiatalok és az idősebbek egyaránt kellemesen töltsék el ott a szabad idejüket.
4: Időjárás.
5: Szabadkán jelenleg 24 fok van. Változó felhőzetre számíthatunk ma, holnap viszont még ennél is több lesz a napsütés, 28 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet.
6: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
7: Friss hírek minden órában.
6: A 107,1 MHz-en.

0: elhangzott riportjainkat keresse a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Most pedig a Pöttöm élménytáborral folytatjuk itt a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik című műsorában. A vonal túlsó végén köszönhetem Bús Szuzannát, a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény igazgató helyettesét. Halló, szia, köszöntelek a műsorban!
1: Sziasztok, jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm nektek a meghívást.
0: Szuzi, tegeződni fogunk, hiszen nagyon régóta ismerjük egymást.
1: Köszönöm.
0: És akkor rögtön kezdjünk is azzal, még mielőtt a Pöttöm élménytáborra rátérnénk, hogy már volt egy táborotok, mennyi gyerek vett részt rajta, és mit tanulhattak a táborban? Mikor volt ez a tábor?
1: Igen, így igaz, volt egy nyári élménytáborunk, amelyet júniusban rendeztünk meg. Hát szerintem ez már ilyen 10. alkalommal történt az idén, és ezen a táboron körülbelül 36 gyermek vett részt, mégpedig hát 5 éves kortól egészen 9 éves korig vettek részt a gyerekek, amely nagyon sikeresnek bizonyult, ezt elmondhatom, hiszen már az első napon összebarátkozhattak a gyerekek, hét végére pedig már egy igazi kis közösségi formálódtunk itt. És hát fontosnak tartanám, hogy elmondjam, hogy itt nem az volt nekünk a célunk, hogy egész nap tanítsuk őket, hanem hogy egy ilyen játékos élményekben vegyenek részt a gyerekek, minél több élménnyel gazdagodjanak, és hát amit nagyon fontosnak tartunk, hogy játékos élményeken keresztül fejlődjenek. És hát ugye kérdezted, hogy mit tanulhattak ebben a táborban. Hát nagyon sok mozgásos feladatot játszottunk, csapatjátékokat, kreatív foglalkozásokat terveztünk a gyerekeknek, és hát ezen keresztül ugye fejlődött nekik az együttműködésük, a kommunikációjuk, a probléma megoldó gondolkodásuk, az önbizalmuk is fejlődött, és hát nem mellékesen, rengeteget nevettünk, kirándultunk, voltunk Tótfaluban, lovaskocsiztunk, kézműveskedtünk, interaktív meseelőadásban vettek részt, és hát elmondhatom azt, hogy egy olyan élményt szereztek, amire szerintem még sokáig emlékezni fognak.
0: És már is áttérünk a mostani táborotokra, amiről ugye beszélgettünk, ez nem más, mint a Pöttöm élménytábor. Meg is hirdettétek, kiknek szól?
1: Igen. A mostani Pöttöm élménytáborunkat, ugye amelyet meghirdettünk, ezt elmondanám, hogy ezt első alkalommal hirdetjük meg kolléganőmmel, Jóvónénvel, amelyet úgy gondoltunk, hogy ilyen nyárzáró tábor lenne, és ez a kis óvodás korosztály. Van, mégpedig 3 éves kortól, ugye azok a gyerekek, akik kijönnek a bölcsikéből, és már bemennek az óvodába, egészen az iskola előkészítő korig, tehát ez a 3 és 6 év közötti gyerekeket várjuk a táborba, vagyis hát azokat a kicsikéket, akik szeretnek ugye játszani, alkotni, mozogni, mesét hallgatni, akik szeretnének új barátokat szerezni. Mégpedig azért is tartjuk ezt fontosnak, mert ugye ilyenkor ebben az életkorban mi a legfontosabb? Hát a játék, hiszen ezen keresztül tanulnak a picik legtöbbet, és ezért úgy állítottuk fel programjainkat, hogy a gyerekek észrevétlenül fejlődjenek, miközben nagyon jól érzik magukat itt velünk.
0: És akkor már is megyünk tovább, mégpedig azzal, hogy milyen programokkal készültök ebben a táborban.
1: Hát mi Viki Jobó nénivel igyekeztünk minden napra valami jó kis különleges programot tervezni. Lesznek ugye kézműves foglalkozások, szintén ügyesség és mozgásos játékokat tervezünk, közös mesélés lesz, tehát fontosnak tartjuk nagyon a mesét, interaktív mese lesz a gyerekeknek, mégpedig az aranyszérű báránykát fogjuk majd elmesélni, táncházas foglalkozások lesznek, könyvtárba is megyünk, hogy ismerkedjenek a gyerekek könyvek világával, piknikezni fogunk majd a Tisza parton, fagyizás, amit nagyon szeretnek, játszóház lesz, úgyhogy ellátogatunk a játszóházba is, és egy igazi különlegesség lesz, mégpedig a traktorozás, és hát biztos vagyok benne, hogy ezt a gyerekek nagyon-nagyon fogják élvezni, emellett pedig minden reggelt majd ilyen hát, közös tábori tánccal indítunk, amely ugye nagyon jó hangulatot teremt, és fontosnak tartjuk ezt a kis közös hangolódást reggel, a reggeli előtt, hogy ráhangolódjunk a napon.
0: És akkor nézzük, hogy például ezek a foglalkozások, hiszen nagyon sokat felsoroltál, Szuzi, mit fejlesztenek ezeknél a gyerekeknél? Tehát ugye az alsós óvodásokat céloztátok meg.
1: Igen, Így igaz. Hát tulajdonképpen itt mindegyik foglalkozásnak ugye megvan a maga fejlesztő szerepe, például a mozgásos foglalkozások, a mozgásos játékok, ugye ezek a koordinációt javítják, az egyensúlyt, a nagy mozgást fejlesztik, az ügyességi feladatok azok ugye a figyelmet, a koncentrációt, kitartást fejlesztik, a kézműves foglalkozásokat nagyon szeretik. Ilyenkor ugye a kis finom motorikus képességük, a grafomotorika, a kreativitás, szemkész koordinációjuk fejlődik. Én nagyon szeretem mondjuk a meséket, a közös beszélgetéseket, meg mindig pszichológiai műhely munkákat azt tartok, tehát az elmaradhatatlan minden táborunkban, és ezen kívül még az interaktív bábjáték is nagyon-nagyon fontos, mert ugye ezek segítenek az érzelmeknek a felismerésében, a kommunikációnak a fejlesztésében, és ezen kívül még az interaktív bábjáték is nagyon-nagyon fontos, mert ugye ezek segítenek az érzelmeknek a felismerésében, a kommunikációnak a fejlesztésében, és hát ugye az empátiának a kialakulásában.

0: foglalkozott, tehát pszichológusként foglalkozott a gyerekekkel, illetve a kolléganőm Juhász Bécsi Viktória óvodapedagógus, óvónéni, és néptánc pedagógus foglalkozott a gyerekekkel, és mindezek mellett nagyon szépen énekel az óvónéni, úgyhogy nagyon sokat énekelünk a tánc mellett is.
1: Meddig és hol lehet jelentkezni? Hány napos táborról beszélünk?
0: Hát a mi táborunk 5 napos, mégpedig augusztus 17-től kezdődik majd a táborunk, ugye hétfőtől, és egészen augusztus 21-ig tart, és minden nap reggel 8 órától délig várjuk majd a kicsiket, ugyanis hát arra gondoltunk, hogy ugye ez az időtartam ideális az óvodások számára, elég hosszú ahhoz, hogy kialakuljon ugye a kis közösség, de nem túl megterhelő ugye a számukra, és hát jelentkezni nálam lehet a 0638 372 807-es telefonszámon tudnak érdeklődni és jelentkezni, mivel ugye kis létszámú csoportot szeretnénk kialakítani, ugye a férőhelyeknek a száma is korlátozott, ezért érdemes minél hamarabb jelentkezni. Hát mondhatom azt, hogy azért augusztus 10-ig várja jelentkezni vágyó szülőket, gyerekeket.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk. További szép napot és jó munkát, jó táborozást kívánunk nektek!
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást!

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-Tronic váltóval, 2010-es évjáratú. 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. 062-92-84-531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, a saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064-973-86-87-es telefonszámon. 064-973-86-87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. Tehát 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
0: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Reklám következik.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak. Mi vagyunk a 90-es évek zenéi.
0: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Műsorunk folytatásában Olá Tamás dramaturga, teatrológussal, rendezővel beszélgetek, mégpedig annak kapcsán, hogy Szegeden jártak a mázlisták, mégpedig az Átesés című előadással. Tamás, hát rögtön kezdjünk azzal, hogy ez mikori előadás, illetve ugye a fogyatékkal élőkkel dolgozol együtt.
1: Tavaly tavasszal volt a bemutatója az Átesés című előadásunknak, és akkor fel is léptünk vele az amatőr színjátszóknak a fesztiválján. Ez a szegedi fellépés a Teater Fesztiválon egy hatalmas lehetőség, mert sokkal szélesebb körben ismerté válik azáltal a munkánk, hogy egy professzionális színházi fesztiválnak a keretei között van lehetőségünk fellépni, és hát ez az első külföldi fellépésünk is a társulattal. Az Együtt Veled Értük értelmi és testi fogyatékosok érdekeit védő és segítő egyesületnek a keretei között működik. Ennek az egyesületnek a védencei a társulatnak a tagjai, és most már több mint 10 éve foglalkozunk színházi formákkal, kifejezetten előadási céllal. Az Átesés című előadásunk egy 2 éves próbafolyamatnak az eredménye. Nagyon hosszúak ezek a próbafolyamatok. Hetente találkozunk egy-egy alkalommal, és mielőtt elkezdene formálódni az előadásnak az anyaga, nagyon hosszan beszélgetünk a résztvevőkkel, az előadókkal. Saját élmények érdekelnek bennünket, saját történetek, élettörténetek, kis tapasztalatok, csalódások, érzelmek, egyáltalán azok a kérdések, amik meghatározzák a tagokat, az egyesületnek a védenceit az adott időpillanatban. De ezek a motívumok, amik előkerülnek ezek a beszélgetések során, ezek kezdik majd el szervezni az előadást. Nagyon fontos ebben a munkában az, hogy mi alkotótársként veszünk részt gyakorlatilag, mi akik végig kísérjük ezt a munkát. Kávai Eleonórára gondolok itt elsősorban, az előadásnak a másik rendezőjére. Végig ott vagyunk, figyelünk, és ezekből a motívumokból utána felépítünk egy rendszert. Nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy azok az improvizációk, amelyek létrejönnek ezek a próbák során, ezek nagyon sok esetben változtatás nélkül bele tudnak kerülni az előadásba. Tehát az előadók, mondhatom, hogy ennyi év után már színházi aggyal gondolkodnak, javaslatokat tesznek, rendezőkké válnak, koreográfiákat állítanak össze, saját zenéket választanak, amelyeket szeretnének megmutatni a közönségnek. Ezek az előadások a találkozásokról szólnak.
0: Pont ez lett volna a következő kérdés, hogy miről is szól maga az előadás, hiszen találtam a neten egy jó kis leírást, különbolygók, égitest, illetve tehát ugye olvashatunk itt a dinoszauruszról, szerelemről, barátokról, hát mindent fel tudnék sorolni, de hogy konkrétan miről is szólnak ezek az előadások?
1: Nagyon nehéz meghatározni azt, hogy konkrétan miről szólnak. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek az élményeknek az átéléséről szólnak. A találkozás a lényege ezeknek az előadásoknak, hogy a saját élményeinkkel, a saját csalódásainkkal, a saját tapasztalatainkkal úgy találkozzunk, hogy valahogyan visszakapjuk őket. Az ilyen jellegű színháznak, az ilyen típusú színháznak egy nagyon fontos tapasztalata az, hogy egy olyan közösség tud hangot kapni, amelynek egyébként nincsen hangja az átlag közösségen belül. Tehát valahogy az átlag ember azt hiszem, hogy felismerésekkel, a saját életére vonatkozó felismerésekkel gazdagodik akkor, amikor ezeket az előadásokat nézi, hogy nincs olyan nagy különbség köztem és egy fogyatékkal élő előadó között, hiszen ugyanazokkal a dolgokkal kell megküzdenünk mindannyiunknak a hétköznapokban. Tehát erre világít rá az előadás. Tehát én azt gondolom, hogyha arra kéne válaszolni, hogy miről szólnak az előadásaik, akár az Átesés, akár bármelyik előadásunk, akkor az lenne a válasz, hogy önmagunkról szólnak. Arról szólnak, hogy mit jelent embernek lenni, és hogy ez mivel jár.
0: Nálatok hogyan folynak a próbák egyébként? Tehát mondtad ugye a beszélgetés elején, hogy eljönnek az amatőrök, ha mondhatom így, ugye, és ők már kész dolgokkal jönnek, hogy ők miről is szeretnének ilyen módon beszélni, vagy hogy miről is szóljon az ők is etődük jelenetük. Na most ezeket hogyan tudod te fölfűzni egy egész előadásra, vagy hogyan fog ez az egész egy komplex előadást alkotni?
1: Dramaturgként ez egy nagyon izgalmas feladat a számomra, megtalálni azokat az összefüggéseket. Akkor, hogyha valaki előhozza azt a vágyat, hogy ő repülni szeretne, és valahol egy másik szereplőnek a történeteiben megjelenik az, hogy ő repülőgépekkel foglalkozik, akkor nyilván ezek a kapcsolódások, ezek megszületnek. Nagyon érdekes, hogy mennyire izgatja őket a halál, az elmúlás, és egyáltalán a mennyországnak a kérdése. Ez is hangsúlyosan megjelenik az előadásban. A felhők között repülés és a felhők között mozgás a mennyországban szintén összekapcsolódik. És így kell elképzelni gyakorlatilag azt, hogy egy olyan furcsa, szokatlan, de nagyon összefüggő viszonyrendszer épül fel az előadás során, amelyben ezek a monológok, ugye mindenki monológokat mond, illetve mindenkinek a monológiait halljuk, amik előzőleg rögzítésre kerültek, hasonlóképpen, mint ahogy most mi beszélgetünk, és ezek a monológok kapcsolják össze ezeket a motivumokat egy nagyon különös hálózattá, ami nem történetet mesél. Tehát ez nagyon fontos, hogy a történeteknek a magjai, ezek ott vannak ezekben a monológokban, mint ahogy ott vannak a történetek az életünkben is, de hogy nem lehet történetszerűen elmesélni az életünket, és valahogy ez egy sokkal sűrűbb, gazdagabb, költőibb forma. Hangsúlyozom, hogy ez egy nagyon költői színház, ahol nagyon erősen számítunk a befogadónak az olvasataira is. A befogadó abszolút partner kell, hogy legyen, nyitott szívvel szeretnénk, hogyha ehhez a formához állna, és hát ő benne születik meg. Akár önmagára, akár a mi közösségünkre vonatkozóan egy végső kép.
0: Tamás, így végezetül hol láthatja legközelebb a közönség?
1: Bízunk benne, hogy az előadás az őszi időszakban Kanizsán és Vajdaság más településein is látható lesz, és egyelőre a terveink között szerepel az, hogy Romániában is játszani fogjuk majd egy fesztiválon az előadást, hogy ott eleget tegyünk egy meghívásnak. Tehát szeretnénk az itthoni közönség számára is minél többször elérhetővé tenni, hiszen még nem sokszor volt alkalmunk játszani, de örülünk annak, hogy a régiónak a fesztivál körforgásába is bekapcsolódhatunk.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szívesen.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Szép lassan elérkeztünk a mai Mozaik utolsó perceihez, de ne menjenek sehova, hiszen péntek lévén tudják, hogy a következő órában Mérleg Szabó Hangya Terézzel, utána pedig, ármint az esti órákban 18 órától Hangjegy Koktél Tomislav Jakovjevics szerkesztésében, úgyhogy érdemes itt lenni, és a legjobb retrozenéket itt hallhatják a 107,1-en. Búcsúzik a mai stáb, a két adásvezető technikus nevében a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta, holnap is ébredjenek velünk, holnapi Mozaikban, szombat szintén én várom majd önöket nagyon-nagyon sok jó témával, úgyhogy érdemes velünk lenni, mégpedig csak néhány gondolatot mondjak el a szombati Mozaikról, természetesen piaci körkép is lesz, ezen kívül kapcsolunk a hertelendi falvi aratónapokra, a Szabadkai Városi Múzeum egyik kiállításáról is szó lesz, halászlé főzőversenyről is szólunk majd, és úszni is megtanulunk, tényleg nagyon-nagyon sok témával várom önöket, a holnapi Mozaik után pedig muzsikál a mozi, tudják, Orosz Ildivel. És ne felejtjék el, ha szombat, akkor slágergyár Kis János Manó van. Ez a holnapi penzum, tartsanak velünk akkor is. A viszonthallásra szép napot, és addig is vigyázzanak egymásra.
4: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi
5: zenészek. A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Minden.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Augusztus 3-a reggel 8 órától lehet igényelni az üdülési utalmányokat a postahivatalokban. Azoknak az időseknek van joguk kérni, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Összesen 30 ezer darab, 10 ezer dinár értékű utalványt osztanak ki. Ezek Szerbia szerte felhasználhatók a fürdőkben, a hegyvidéki és más üdülőhelyeken. A korábbi tapasztalatok szerint iparkodni kell augusztus 3-án, mert néhány óra leforgása alatt már be is fejeződik az akció. A 2027-es intézményi tervek, a magyar tannyelvi osztályok megnyitása és az oktatási intézmények működését érintő döntések kerültek napirendre a Magyar Nemzeti Tanács 26. rendesülésén. A testület megszavazta a 15 főnél kisebb osztályok megnyitásáról szóló javaslatot is, amely alapját képezi a vajdasági magyar oktatás hosszú távú megmaradásának. Emellett napirenden szerepel több középiskola átképzési és pótképzési beiratkozási terve, a középiskolai diákotthonok előzetes kollégiumi ranglistáinak véleményezése, valamint az Újvidéki Európa Kollégium idei évi pénzügyi tervének módosítása. A tanács döntött még több oktatási intézmény vezetőjének kinevezéséről, és elfogadta a szabadkai MTTK dékán választásával kapcsolatos előterjesztést is. Merre vigyük végzetünk? Ezzel a címmel tartotta a kerekasztal beszélgetést a székelyföldi Tusnád fürdőn. A 35. bálványosi nyári szabad egyetemis diáktábor hagyományos nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetésén áttekintették az eddigi nemzetpolitikát, a terveket és a jövőbeni kihívásokat. Az anyaországi előadókon kívül a Kárpát-medence minden magyar lakta részéről érkeztek külhoni magyar politikai szervezetek képviselői. A külhoni magyar közösségek túléltek mindent az elmúlt 106 esztendőben, fogalmazott felszólalásában dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetésen. A pártelnök kiemelte, az a stratégia, ami az elmúlt évtizedekben jellemezte a vajdasági magyar közösség megmaradását és fejlődését, biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy annyian még mindig legyünk, mint amennyien még vagyunk. A gazdaságfejlesztési program, az otthonmaradás segítő program mind hozzájárul ahhoz, hogy gátat szabjunk az asszimilációnak, tette hozzá Pásztor. A kerekasztal beszélgetésen résztvevő felek egyetértettek abban, hogy a jelenlegi magyarországi politikai fordulatok ellenére is jogosultsága van a nemzetpolitikának, a kerekasztal beszélgetéseknek, a közös gondolkodásnak és tenni akarásnak. Újabb vámokat jelentett be Donald Trump. Az amerikai elnök több ország, köztük az Európai Unió, az Egyesült Királyság és Kína exportjára is magasabb importterheket vet neki, arra hivatkozva, hogy szerinte tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok sújtják az Egyesült Államokat. A tervek szerint egyes termékekre akár 12%-os általános vám is jöhet. Trump szerint a lépések célja az amerikai ipar és munkahelyek védelme. Ugyanakkor a közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy az újabb vámok megdrágíthatják az importtermékeket, növelhetik az inflációt és újabb kereskedelmi feszültségeket idézhetnek elő a világ legnagyobb gazdaságai között.
2: Sport.
3: Nemzetközi cselgáncs tábor zajlik Tótfaluban több mint 60 gyerek részvételével. Az eseményt már 7. éve szervezi meg a Nyers István Akadémia cselgáncs szakosztálya. Ez egy rendszeres nyári edzőtábor, amelynek a helyi sportlétesítmény ad otthont. Vajdaságból és Erdélyből is érkeztek résztvevők. A gyerekek számára ez felkészülés a szeptemberben kezdődő idényre, és lehetőségük van arra is, hogy összemérjék technikájukat, erejüket.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, ma változó felhőzetre számíthatunk továbbra is, holnap viszont ennél egy kicsit több napsütés lesz, és 28 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
0: Rádiózom velünk. A 107,1 MHz-en.

0: Mély interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztőt Szabó Hangya Terészt hallják. Mai műsorunk vendége egy olyan ember, akinek nagy tapasztalata van, és hogyha segítene a fiataloknak abban, hogy elmondja, hogy nyugdíjas vállalkozóként mit tud leszűrni a vállalkozásokról úgy általában. És vajon a fiataloknak van-e lehetőség a 21. században valami hasonlót megvalósítani, mivel hogy az egyik legsikeresebb vállalkozó vagy, amennyire én tudom. Tegeződünk, minek után 100 éve ismerjük egymást. Úgyhogy Miskolci József, arra kérlek akkor, hogy mondd el azt, hogy annak idején, a 90-es évek elején nyitottad meg a vállalkozásodat, vagy tudtad, hogy mi az, hogy vállalkozás?
3: Én kényszervállalkozó voltam 30 évig, 30-ennyihány évig, amikor az újságírás már nem volt kifizetődő, meg nem is volt értelme neki, akkor kerestem egy valamilyen lehetőséget arra, hogy egy vállalkozásba kezdjek, ami úgy szintén kitöltötte volna a lelkemet is, tehát nem csak a zsebemről volt szó, hanem a lelkemről is. Akartam tésztát gyártani, aztán rájöttem, hogy annak nincs piaca, aztán temetkezési vállalkozást mondott valaki, és akkor arra rákattantam, mert úgy gondoltam, hogy egy temetkezési kultúrát is behozhatok, de ez mondjuk gazdasági szempontból nem olyan lényeges. Vállalkozás az olyan, mint egy sport. Tehát mondjuk a focit vegyük, vannak olyanok, akik csak az udvaron fociznak, vannak, akik a községi ligába, vannak, akik az országosba is van, aki eljut a Real Madridba. Tehát a vállalkozók között is sok-sok-sokféle ember van. A tudósok szerint az emberek 2%-a, 2%-a született vállalkozó. Tehát ezek lesznek, akik eljutnak majd a csúcsra. Én messze voltam nagyon. Aztán vannak ugye a kisebb vállalkozók, amelyek túlélnek minden, de nem jutnak sose el a csúcsra. De nem is az a lényeg. Tehát az a lényeg, hogy a vállalkozó örömét lelje abban, amit csinál. Na most ehhez persze, hogy tanulni kell. Vagy úgy megtanulni, hogy utólag, vagy pedig úgy, hogy magával elvesz az ember egy olyan szakembert, aki már megtanulta.
2: Nálad ez hogy volt?
3: Én mentem tanulni Adárra a Polyák Jánoshoz, egy pár hónapot, ő elmagyarázott mindent, elmondott mindent, úgyhogy meg aztán minden barátomat kérdeztem, hogy milyen ötletük van. Én más ötleteit szeretem megvalósítani, mert annyira nem vagyok okos, hogy mindig a sajátomat keressem, és így kialakult egy olyan vállalkozás, amely életképes út. Hát eleinte persze, hogy nehéz. És nem is a pénz itt a kérdés, bár itt kihangsúlyoznék valamit, amit minden kezdő vállalkozónak figyelmébe ajánlok, ne fogjatok bele közös vállalkozásba. Tehát ha nincs pénzed, akkor ne társulj valakivel csak azért, mert annak is van pénze, vagy annak van pénze. Kérjél kölcsön, vegyél föl hitelt, ma már annyi hitelt adnak, és azt fektesd be. Most a kölcsönnel is a vállalkozó óvatosan bánjon. Az egyik az, hogy olyasmire kölcse, amit el tud adni. Tehát vegyen egy kocsit, azt 10-20% veszteséggel el tudja adni, a tönkre megy. Ne vegyen 1 millió dináros esztergapadot, hanem a bérlést ajánlom. Tehát indulásnál, amikor még nem tudjuk, hogy a vállalkozás hová fog fejlődni, vagy fejlődik-e, vagy megmarad-e, akkor tessék bérelni. Tehát béreljen műhelyt, béreljen gépeket, béreljen. Én 15 évig raktárt béreltem például, mert sokkal olcsóbb volt, mint kiépíteni egy raktárt, és azt, hogyha nem megy a bót, akkor mindig föl lehet mondani. Sok pénz kell a vállalkozáshoz, mindig azt mondják, hogy jaj, de jó, neki vállalkozó van, neki pénze, megy, nyaral, telel, stb. Hát ez nem éppen így van. A vállalkozás első éveiben, aki azt mondja, hogy a 2 éven belül nyereséges, az hazudik. Tehát az első 2 év az sose nyereséges, egyrészt mert nincs elég vevő, másrészt meg azért, mert mindig kell valamit még beruházni. Tehát a vállalkozás nem arról szól, hogy jaj, de jó nekem, mert most már lesz pénzem, az arról szól, hogy egy életstílus. Tehát reggel azzal kelek, hogy hogy áll a vállalkozás, este azzal fekszem, hogy mik a gondok, mik az eredmények, úgyhogy nem csupán rózsás az a vállalkozói világ, de szép.
2: Hogyan lehet könnyebbé vagy egyszerűbbé tenni? Ugye ezt külön tanfolyamokon is tanítják az érdeklődő fiatalokat, például az üzleti terv elkészítése. Te is így kezdted, vagy pedig hát inkább a gyakorlati tapasztalatok után érdeklődtél?
3: Inkább a gyakorlati tapasztalatok alapján. Én üzleti tervet sose készítettem, még ma se tudok készíteni, mert nem kértem olyan kölcsönt, ahova üzleti tervet kellett volna mellékelni, és nem is tartom azt olyan nagyon bonyolult dolognak. Tehát leül az ember, azt mondja, hogy ennyi költségem van vele, ennyi munkaerő költségem van, ennyi anyagi költségem van, mennyire kell adnom, hogy kifizetődjön. Tehát ez egy olyan egyszerű dolog, mint a pofon. A másik dolog, hogy a fiatalok közül sokan nem is szereztek tapasztalatot. Tehát az a jó vállalkozó, hogyha mondjuk valamilyen szakmáról beszélünk, aki legalább egy 5-10 évet dolgozott egy tapasztalt vállalkozó mellett abban a témában, amiben utána ő akar majd vállalkozni, hogyha ez ruhamosás, vagy esztergályás, mindegy, azt utána hasznosítani tudja. Hát ezek az üzleti terveknek a lényege mindig az, hogy önmagunkat is becsapjuk, de erről én nem beszélnék, mert ezt én nem szeretettem meg, nem is akarom csinálni. De most a fiatalok kezdenek, azt mondja, hogy mennyiért dolgozik a Pista. Pista 100 dinári, akkor én majd 80-é. Ez nem jó politika. Tehát ne arra törekedjen az ember, hogy a legolcsóbb legyen, hanem arra, hogy jobb legyen. Tehát miben leszek jobb, miben leszek más, mint a konkurencia. Mert ha arra megyünk, hogy olcsóbb legyen, akkor a Pista is lemegy 80 dinárra, akkor én lemegyek 75-re, és akkor így megyünk lefelé, és mind a ketten tönkre megyünk. Tehát nem ez a jó megoldás. Minőségi munkát kell végezni, nem pedig olcsót. Az olcsó húsnak híg a leve, úgyhogy azokból nem is lesz komolyabb vállalkozó, akik csak arra mennek, hogy ők majd olcsóbbak lesznek.
2: Na és a minőség mellett mi az, amire oda kell figyelni? Ugye mi laikusok is tudjuk, hogy sok mindennek eleget kell tenni. Vannak bizonyos előírások, amelyeket teljesíteni kell. Tehát mennyire érdemes a zavarosban halászni, vagyis feketén dolgozni, vagy inkább sokkal érdemesebb bejelenteni szabályosan, adózni, kell-e még szakember melléd, aki segíti a tevékenységedet, például egy jó könyvelő. Ezekre a kérdésekre tudsz-e felelni, ha a fiatalok fölteszik ezt a kérdést?
3: Igen, hát feketén dolgozni, annak nincs értelme. Hát nem csak azért, mert ugye akkor olcsóbb az ember, hanem azért, mert azt nem lehet továbbfejleszteni. Hát az akkor én egyedül elmegyek, szerelek valamit az új addig, mert ez nem vállalkozás. Tehát ez az egyik a fekete munkának a nagy hátránya, hogy nincs jövője. A másik pedig, hogy jönnek, hogy hát nem váltom ki az ipart, mert akkor adózni kell. Hát én mondom, az adót nem te fizeted, a forgalmi adót, hanem a vevő. Tehát a vevőnek azt mondott, hogy 80 dinár az én munkám, plusz 20% adó, jó éjszakát. Tehát nem a vállalkozó fizeti. Természetesen, hogy sokan halasznak a zavarosban, mert nem akarnak adót fizetni, ebben én nem foglalkoztam, nekem mindig a vállalkozó fizeti. Természetesen, hogy sokan halasznak a zavarosban, mert nem akarnak adót fizetni, ebben én nem foglalkoztam, nekem mindig legálisan kellett dolgoznom minden tekintetben.

0: ketén dolgoznak. Én ezeket nem nagyon szeretem, azért, mert nem fizetnek betegsegélyt, aztán megöregszenek, betegek lesznek, akkor az én pénzemből, meg a többi polgár pénzéből gyógyítatják magukat. Tehát a fekete munkát azt én nem szeretem, de nincs is rá szükség. Tehát, hogyha egy normális piaci helyzet van, amikor olyan terméket gyártunk, szolgáltatunk, amelynek van piaca, akkor az nem gond. Tehát, hogyha most eljön hozzád a vízvezeték szerelő, mert eltört a cső, kijavítja, és akkor neked olyan mindegy, hogy 6000 vagy 6000 plusz adót fizetsz, az a lényeg, hogy jól meg tudja oldani. Ha rosszul dolgozik, akkor aznak olyan mindegy, hogy feketén vagy fehéren. Na most az előírások azok nem igazán barátaink a vállalkozásokhoz, rengeteg buktatót tartalmaz, könyvelés is bonyolult, jó, hát kell egy könyvelő, de bonyolult. Lényeg az, hogy legyenek jó munkatársaink a szakmában. Tehát akik dolgoznak, mert hogyha én egyedül dolgozom valamit, akkor csak amit megkerestem, az van. De hogyha van 10 munkásom, akkor minden munkástól, hogyha lecsípek csak 50 eurót a fizetéséből, nekem már van 500 euró annélkül, hogy bármit csináltam volna fizikailag. Tehát az is fontos, hogy az embernek minél több munkása legyen, és nagyon fontos a vállalkozásban, hogy tisztelje és becsülje. Mert a vállalkozót a munkások tartják el. Tehát amit egy ember megcsinál, az semmi. Munkások tartják el, úgyhogy nálam mindig az volt a cél, hogy senki se jöjjön gyomorgörcsel dolgozni, hogy jaj, most lesz itt a főnök, vagy a kollégák, mit. Mindig azt mondtam, hogy senki senkire nem emelheti fel a hangját, sem én, mint főnök a munkásokra, de ők is egymás között. Aki veszekedős, konfliktus személy volt, attól megszabadultunk. Úgyhogy nem lehet olyan munkalégkört teremteni, amikor az emberek nem tűrik meg egymást az ilyen, mert macerálják. Tehát senkinek se szabad a karrierjének azon múlni, hogy vajon letapossa-e a kollégáját, vagy hülyét csinál belőle. Úgyhogy vannak ilyen érzelmi részei, és akkor én azt hiszem, hogy aki normális ember volt, hogy körülbelül 100 ember dolgozott, vagy 100-ennyihány nálam különböző időszakokban, annak jó a munkalégkör is. Fontos, hogy legyen jó munkalégkör, mert egymásra vagyunk utalva. Ha egyik téved, a másik vagy helyrehozza, vagy örül, hogy majd most akkor ebből baj lesz. Az a lényeg, hogy hozza helyre. Tehát ezt nem szabad megengedni, hogy munkalégkör olyan legyen, hogy a te karriered azon múlik, hogy én mennyire csinálom rosszul a dolgom.
1: Az emberekkel kapcsolatban, ugye könnyű ezt így kimondani ekkora gyakorlattal a hátad mögött, hogy a megfelelő embereket kell megtalálni. Hogyan? Mi a te titkos módszered? Egy kezdő hogyan tudja fölmérni, hogy most nem tudja róla, hogy milyen munkaszokásai vannak? Van próbaidő, vagy gyakornoki idő?
0: Valamilyen rövid próbaidő az van, pár hónap, addig, amíg meg is tanulja a cégnek a munkáját, de nagyon kevesen vannak, akik nem jönnek bele, mert egymástól tanulnak az emberek. Tehát itt két vállalkozásról van szó, egyrészt a Funero temetkezési vállalatról, másik pedig a Tipmet nevű informatikai szolgáltató cégről. Mi voltunk, akik behoztuk az internetet Szabadkára. Tehát különböző profilú emberek, de összejön az. Mikor látják, hogy egy jó cég, becsületes a viszonyulás, akkor összejön. Ma nagyon nehéz munkást találni, mert sokan elmentek külföldre. Tőlünk is nagyon sokan elmentek külföldre, úgyhogy munkaerőhiány az van sajnos. Meg a másik, hogy senki se akar dolgozni, mindenki informatikus akar lenni, tehát nincs olyan, hogy valaki vízvezetékszerelőnek tanulna, vagy sofőrnek, vagy mit tudani, tehát nem akar senki fizikai munkát is végezni. Hát ebből elég nagy bajok lesznek, mert megdrágul, vagy pedig minőségtelen lesz a szolgáltatóipar, de hát ez nem az én problémám, hanem inkább az állami, az államot, meg ez nem nagyon izgatja, hogy mi történik. Tehát az önkormányzat is, kiveszünk egy üzlethelyiséget, és akkor azt kell, nem tudom én, a szerződés lejárta előtt 3 hónappal szólni, hogy folytatni szeretnénk. Nem szólsz, ők se szólnak semmit, hanem utána jönnek, hogy állítsa vissza, régi állapotába az üzlethelyiséget, és tessék újra pályázni. Annyira rosszul viseli

0: ez az önkormányzat is, meg a kormány is ezt az egész vállalkozói szférát, hogy az rémes. Hát azért van annyi önkormányzati üres üzlethelyiség, mert aki nem kénytelen, az nem fogja kibérelni. Én sem bérelek az önkormányzattól, meg nem is bérelnék többet.
1: Azt mondtad, hogy nem készítesz sose üzleti tervet, pedig a fejlesztéshez az is kell. És 90-től idáig azért csak-csak fejlesztettél a tevékenységeden, egyiken is, meg a másikon is. Akkor hogy lehet ezt véghez vinni?
0: Igen, hát ez egy egyszerű összeadás-kivonás művelet, tehát ezt ki kell számolni, hogy mit visz, mit hoz, mi a befektetés, és természetesen, hogy bukik néha az ember. Tehát nem azt kell hinni, hogy a vállalkozó iszonyatosan okos ember, hanem emotív, tehát érzelmeire is hallgat, ahelyett, hogy mindig csak a számokat nézni, tehát én is csináltam olyan vállalkozásokat, amelyek nem voltak kifizetődőek, és akkor abba kellett hagyni. De ez megint csak mondom matematika. És akkor utána nagyon rossz, ha egy olyan vállalkozás van, ami nem megy, mert érzelmileg kötődök hozzá, azt nem tudom abba hagyni. De ez beletartozik, tehát nincs olyan vállalkozás, ahol 100%-ban mindig jó, és mindig nyereséges, és mindig jó munkások vannak, és mindig jó a piaca. Ez egy ilyen dinamikusan mozgó dolog, és én ezt is szerettem, mert nem unatkozik az ember sose.
1: Ugyanakkor vannak az életben olyan szituációk, amikor például szüneteltetni kell, vagy elhagyni egy-egy részét a vállalkozásnak. Lehet, van hozzá erő, meg új gondolat, hogy újra kezd?
0: A kényszer mindig kényszer. Tehát amikor például megtiltották, hogy temessünk, akkor azt át kellett vészelni és harcolni azért, hogy visszakapjuk és visszakaptuk.
1: Milyen eszközökkel lehet harcolni?
0: Csak jogi. Másként nem, ez annyira rigid, például a szabadkai önkormányzat úgy belénk taposott, hogy azt rossz volt nézni, összeszedtünk 15 ezer tiltakozó aláírást, ezt is lesöpörték az asztalról. Aztán indítottam pert, akkor utána fizették a kártérítést, pert vesztettek. De ez nem jó, ez nem jó. Tehát Szabadka sohasem volt ennyire vállalkozó ellenes, mint az utóbbi időben. Hát még régebben is, még mondjuk a szocializmus utáni időszakban is sokkal vállalkozóbarátabb volt az üzlethelyiségek kiadásánál, az előírásoknál, tehát még kasza idejében. És utána, amikor jöttek ezek a Szabadkát nem ismerő városvezetők, akkor ezek aztán úgy gondolták, hogy nekünk vállalkozókra nincs szükségünk, elég az a néhány csókos, akinek mi majd adunk pénzt meg munkát, a többi meg le van fütyülve. Úgyhogy ha légkört kérdezed, akkor az sajnos olyan, hogy szinte mindig újra kell kezdeni, és mindig attól kell félni, nem a piasztól, az van a normális, a piasztól félünk, attól kell félni, hogy a hatalom most éppen mit talál ki. Például minisztériumi hülyeség. Előírták, hogy a temetkezési vállalatban kötelezően okleveles jogásznak kell dolgoznia. Ezt nem írták elő semmilyen más kommunális tevékenységre, se a parkingnak, aki évente több ezer pert indít, vagy fölfigyelmeztetés küld. Azért, hogy tönkretegyenek minket, épp a Funerót, kitalálták, hogy okleveles jogász kell. És akkor ez egy néhány évig ment, hát akkor kellett fizetni formailag is egy okleveles jogászt, akkor azzal megoldottuk.
1: Legalább hasznát vetted?
0: Nem, mondtam, hogy meg ne lássam a cégbe. Tehát nem kapott egy minimálbért, azt annyi. De azt akarom mondani, hogy nem a piac az, aki a vállalkozót macerálja, meg esetleg tönkre teszi, hanem rendszerint az állam, és akkor tesznek ilyen gesztusokat, hogy most kapsz 3000 eurót kezdőtőkének, ilyen startup, meg ilyen marhaságok. Nem, aki nem tud összeszedni az ismerőseitől, családjától, barátaitól annyit, amennyi a kezdéshez kell, az ne is indítsa el, mert az állami pénz az nem fog segíteni. Na, én is, amikor fejlesztettem, volt, hogy 3-400 ezer márkás vagy utána eurós adósságom volt, amit összeszedtem az emberektől, azért, mert ezt tartottam a legjobbnak, vissza is adtam becsülettel. Tehát inkább próbáljunk a saját lábunkra állni már az első naptól kezdve, és azt hirdessük, amink van, és ne próbáljunk különböző állami. Az állami segítség jó jön, meg esetleg vesz az ember valamit, de néha olyasmit vesz, amit egyébként a saját pénzért nem vásárolna meg, mit tudom én, pótkocsit, traktort. Azt mondja, hogy hát még várok vele egy kicsit, de ha az állam adja a pénzt, hát akkor itt van.
1: Érdekel a véleményed, a legsikeresebb vállalkozók azok, akik folytatják az elődöknek a vállalkozását. Ez egy járható út?
0: Igen, ez a legjobb. Tehát egy vállalkozónak az az öröme a végén, hogy folytatja valaki a vállalkozását. Tehát nem megy tönkre, nem épül le, hanem most, hogyha van a családban olyan, aki folytatja, az akkor jó, nálunk ilyen volt, de van nagyon sok vállalkozótársam, ahol nincs, aki folytassa. Vagy elmentek a gyerekek külföldre, vagy nincs is gyereke, és akkor ott áll, míg el nem viszi koporsóba, és dolgozik, mint a hülye gyerek, és nem megy nyugdíjba, mert nincs, aki folytassa azon a szinten, színvonalon, ahogyan ő szeretné. Tehát nem mindegy, hogy ki hogyan folytatja, de ott, ahol apáról fiúra száll, az egy jó. Viszont voltak olyan iparos ismerőseim, ahol a gyerek nem akarta, inkább nem kért pénzt se az öregtől, de nem is folytatta azt, amit az öreg csinált. Ez elég sok cég megy így veszendőbe itt Szabadkán is. Jó, ezek megint csak nem a csúcsforma, mert a csúcsformában ott nem nagyon van szabadkai vállalkozó, akinek van még cége, azt megöregedett. Ezt általában mások felvásárolják. Ismeretlen emberek, ismeretlen cégek, úgyhogy ezt én nem tudom megfejteni, meg nem is akarom, hogy ki folytatja majd azt a tevékenységet. Ezerre mondjuk példa a Fidelink, a malomipari cég, ami egy nagyon jó cég volt, akár magáncég is lehetett volna, sőt magánosították, csak éppen rossz emberek. Kész, tönkrement.
1: Ilyen előfeltételekkel, illetve ilyen eredményekkel, amiben most vagyunk, kis- és középvállalkozók, biztatnád-e a fiatalokat, hogy vállalkozzanak, hogy nyissanak saját vállalkozást, és teremtsenek saját maguknak, akár családtagjaiknak munkahelyet?
0: Igen, biztatom, aki csak alkalmas rá, aki csak képes rá, az kezdje el kicsibe, ketten dolgoznak, hárman, legyen elképzelése, hova fog fejlődni, mert a magánvállalkozásban azért az nagyon jó, hogy nem parancsol senki. Tehát, hogy én magamnak parancsolok, ez az ember életében nagyon fontos, úgy fog alakulni a vállalkozásom, meg az életem, ahogy nekem tetszik. Nem függök se az igazgató szeszélyétől, se a munkatársakétől, mert én választom meg.
1: És akkor itt folytatjuk a beszélgetést Miskolci József szabadkai nyugalmazott vállalkozóval.
0: Ha újra kezdeném, ismét valamilyen vállalkozásba kezdenék, nem biztos, hogy ezekbe, de egy jó csapatot összeszednék, és csodát tudnánk tenni. Szakma teljesen mindegy, hogy milyen. Nem lennék sose elsőligás játékos, mert az már nagy kockázattal jár, meg akkor már ott nagy pénzeket kell befektetni, meg minden, amire az ember manapság nem nagyon mer, nem számít. Úgyhogy biztatom a fiatalokat, de előtte tanulják meg azt, amit csinálnak, és beszélgessenek öreg vállalkozókat. Tehát én mikor kezdtem, akkor körüljártam jó néhány vállalkozót, és megkérdeztem, hogy ti ezt hogy csináljátok. Ők mondták, ne menj bele közös vállalkozásba. Miéne, hát a barátommal miéne belementem, hülye lettem, mert bebuktam. Tehát ők megmondtak mindent, amit kell, csak én nem mindent fogadtam meg. Úgyhogy ezt is meg kell tanulni. Tehát a vállalkozás egy olyan sportág, ahol van edzés, ahol néha mellé rúg a labdának az ember, és van egy olyan időszak, amikor nehezen megy, majd utána jön a szebb időszak. Tehát bele kell vágni. Az, aki nem tűri a parancsolást, annak mindenképpen. Aki tűri is a parancsolást, de többet akar, mint az a bér, amit kap, mert azért a vállalkozó kereshet, tehát többet is kereshet. Lehet, hogy nem lesz nagyon gazdag, én se sikerült, hogy meggazdagodjak, de ez az én vétkem. A fiatal az mindenképpen hosszú távon gondolkodik. Most a legjobb időszak, életkor, az valahol ott a 35-40 éves kor, amikor már van elég élettapasztalata, van elég szakmai tapasztalata, de még képes napi 10 órát, 12-t dolgozni. Tehát az a 35-40 éves életkort azt ajánlom mindenkinek. Az az utolsó vonat, amire föl lehet szállni, és lehet kigondolni olyan dolgokat, aminek piaca van. Tehát abszolút nem érdekes, hogy én mit tudok csinálni, vagy én mit szeretnék csinálni. Az a kérdés, hogy mit tudok a piacon eladni. Na most a piacon minden van. Akkor azt kell kitalálni, hogy miben leszek más, mivel leszek jobb, mint a konkurens. És ha ezt megtaláltam, akkor szépen neki lehet fogni némi kölcsönnel, és szerényen, tehát minden, hogy nem kell mindjárt mindent megvenni, az, ami kell a munkához, és akkor ezt bárki meg tudja csinálni.
1: Köszönjük szépen Miskolci József nyugdíjas vállalkozónak, hogy a vendége volt a Mérlegnek, és a műszaki munkatárs Sóti Tamás nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hangya Teréz. A viszonthallásra!
2: Mi interjúk,
3: a vajdasági magyarságot érintő témák,
2: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
3: Mérleg.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Reklámot hallottak.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannon Rádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú. 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. 062-92-84-531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, a saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064-973-86-87-es telefonszámon. 064-973-86-87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. Tehát 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is.
3: A
1: múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
1: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon.
0: A 107,1-en.

0: A 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
1: a zene mindenki.
3: A zene mindenki.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Hétfőn szavaz a parlament a szerb kormány elleni bizalmatlansági indítványról. Elmondjuk, milyen döntések születtek az MNT 26. rendes ülésén. Augusztus 3-a reggel 8 órától lehet igényelni az üdülési utalványokat a postákon. Az elmúlt napokban nem kedvezett az időjárás a strandolóknak, utána jártunk, milyen most a forgalmuk a tó és folyóparti vendéglátóhelyeknek. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Július 27-én hétfőn 10 órára tűzték ki a kormány elleni bizalmatlansági indítványról szóló parlamenti ülést, jelentette be Ana Brnabić sajtótájékoztatóján. A szerb képviselőház elnöke elmondta, hogy a kormány elleni bizalmatlansági indítványról szóló szavazást követően 30 nap áll rendelkezésre az új kormány megalakítására. Ha ez nem történik meg, a parlamentet feloszlatják, és ezt követően pedig 60 napon belül választásokat kell kiírni. Mint fogalmazott, hétfőn ismét egy politikai valóság show részesei lehetünk.
4: Ismét megmutattuk, hogy demokratikusak vagyunk, amit 2012 előtt ez a ház soha nem tapasztalt, és ennek örülök. Sajnos a volt hatalom képviselői részéről csupán egy újabb valóságsónak leszünk a tanúi, akiknek nyilvánvalóan nincs elég aláírásuk még a határozatképesség biztosításához sem, azaz nincs elég képviselőjük a határozatképességhez, sem pedig elég aláírásuk a képviselőház rendkívüli ülésszakának kezdeményezéséhez. De hát ugye a kormány iránti bizalomról vagy bizalmatlanságról akarnak vitázni. Így ez egy olyan politikai valóságsó, ami teljesen az ő stílusukra val, de ismétlem, megmutattuk, hogy demokratikusak vagyunk.
3: A 2027-es intézményi tervek, a magyar tannyelvű osztályok megnyitása és az oktatási intézmények működését érintő döntések kerültek napirendre a Magyar Nemzeti Tanács 26. rendesülésén. A testület megszavazta a 15 főnél kisebb osztályok megnyitásáról szóló javaslatot is, amely alapja a vajdasági magyar oktatás hosszú távú megmaradásának. Rózsa Krisztina összeállítása.
5: Az ülés elején a testület jóváhagyta több kiemelt magyar intézmény 2027. évi munka és pénzügyi tervét, köztük a Topolya Községművelődési Ház, a Zentai Történelmi Levéltár és a Magyar Kanizsai Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény terveit. Rigó Pál Zsófia, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke.
6: Szükség van olyan intézményekre, szervezetekre, mikrokulturális környezetekre, amik akkor is teszik a dolgukat, amikor körülöttük minden változik. Akik nem a napi események ritmusára működnek, hanem egy hosszabb történet részeként veszik a levegőt. Egy kisebbségi közösség számára ezek az intézmények kulcsfontosságúak. Kifelé, a közösség felé megadhatják azt a csöndös biztonsági keretet, hogy lesz hol tanulni, lesz hol alkotni, lesz hol találkozni, és lesz hová hazatérni.
5: Az ülés egyik legjelentősebb napirendi pontcsoportját a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályok megnyitásának jóváhagyása jelentette. A Magyar Nemzeti Tanács több vajdasági általános és középiskola esetében tárgyalta a kivételes engedélyek támogatását, amelyek lehetővé teszik a magyar nyelvű oktatás folytatását azokban a településekben is, ahol a gyermeklétszám nem éri el a törvényben előírt minimumot. Dobai János, a Magyar Nemzeti Tanács tagja.
7: A Magyar Nemzeti Tanács megalakulása óta azt hallja, hogy a magyar nyelvi oktatás stratégiai jelentőségű, és ez a mai döntéseinkben is tükröződik. Ezzel üzenünk azoknak a szülőknek, akik a magyar iskolát választották, hogy kitartásuk támogatásra talál, és üzenünk azoknak a pedagógusoknak is, akik évek óta lelkiismeretesen dolgoznak azon, hogy erőfeszítéseinek legyen értelme. Hiszen tudjuk, hogy ahol megszűnik az első osztály, hogy néhány évben beszélnek a felső tagozat, majd maga az egész iskola is.
5: Napirenden szerepelt több középiskola átképzési és pótképzési beiratkozási tervei. A középiskolai diákotthonok előzetes kollégiumi ranglistáinak véleményezése, valamint az Újvidéki Európa Kollégium 2026. évi pénzügyi tervének módosítása is. A tanács emellett több oktatási intézmény vezetői kinevezéséről is döntött, óvodák, általános és középiskolák igazgatóinak megválasztásáról, valamint a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar dékán választásával kapcsolatos előterjesztést is elfogadta.
3: Augusztus 3-a reggel 8 órától lehet igényelni az üdülési utalványokat a postahivatalokban. Azoknak az időseknek van joguk kérni, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Összesen 30 ezer darab, 10 ezer dinár értékű utalványt osztanak ki. Ezek Szerbia szerte felhasználhatók a fürdőkben, a hegyvidéki és más üdülőkben. A korábbi tapasztalatok szerint iparkodni kell augusztus 3-án, mert néhány óra leforgása alatt már be is fejeződik az akció. Szokatlanul szeszélyes az idei nyár Vajdaságban. A folyamatos hidegfrontok, a hirtelen lehűlések és a záporok alaposan átírták a turisztikai szolgáltatók számításait, míg a szabadtéri strandok és tópartok leginkább üresen állnak a hűvös napokon, a fedett fürdők igazi menedéket jelentenek a látogatóknak. Munkatársunk Horváth Kátai Orhidea Bácskusút falván és Topolyán járt utána, hogyan alkalmazkodnak a komplexumok a kiszámíthatatlan időjáráshoz.
0: A megszokott kánikula helyett idén szél és hirtelen hőmérséklet zuhanások kísérik a júliust. A vajdasági nyaralók és pihenni vágyók kénytelenek az időjárási előrejelzésekhez igazítani a programjaikat, ami a régiós strandjain is azonnal megérződik. Tombol a nyár, bár is a naptár szerint, azonban Vajdaságban már hetek óta a hirtelen lehűlések diktálják a tempót. Itt Topolyán is jól látszik a szeszélyes időjárásnak a hatása, hiszen a tóparton, illetve a szabadtéri medencéknél elég kevés strandolót lehet látni. Ilyenkor a fedett medencék jelentik az igazi mentővet a pihenni vágyóknak. A turizmus tehát nem állt meg, csak tető alá költözött. A nyitott medencéket működtető helyszíneken különösen megérzik a lehűléseket. Bácskosút falván a hűvös éjszakák miatt a vízhőmérséklete is gyorsan visszaesik, ez pedig drasztikusan csökkentette a vendégszámot az elmúlt időszakban. Kucol Róbert, a Bácskosút falvi reki igazgatója.
2: Sajnos ez az időjárás, mivel ilyen kiszámíthatatlan, az éjszakák hűvösek, ezért a vízhőmérsékletét is sajnos lehűti, ezáltal kevesebb látogató van a hét. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon gyönge, ilyen 100-150 környékbeli látogató érkezett. Természetesen, amikor jó idő van, akkor ennek a duplája, illetve a háromszorosa, 400-500 ember is megfordul. Ez a szeszélyes idő hát nagyon kitol velünk. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest a július most az idei évben a leggyöngébb szezonunk lesz.
0: Más a helyzet ott, ahol a nyitott strandolási lehetőségek mellett fedett felületek is rendelkezésre állnak. Topolyán a nemrégiben átadott új Vénusz Uszoda komplexum fedett részlege rugalmas alternatívát kínál a látogatóknak. A vendégek az esős és hűvösebb napokon sem maradnak beltéri úszási és wellness lehetőségek nélkül. Mánis Zsolt, a Topolyai Vénusz koordinátora.
8: A Topolyai medence egy hónapja mit adta meg a kapuit, június 24-én, ma július 24-én vagy egy hónapja, hogy nyitva vagyunk. Eddig pozitívak a visszajelzések, úgy, mint az úszók, meg a vendégek szempontjából. A napi átlag vendégszámunk a 150-200-230 főt is eléri.
0: A szolgáltatók abban bíznak, hogy az augusztus még tartogat tartós kánikulát, és a szabadtéri helyszínek is bepótolhatják a júliusi kiesést.
3: A változékony időjárás nem csak a strandolókat, hanem a vízparti vendéglátókat is érzékenyen érinti Magyar Kanizsán is. Az elmúlt napok, hetek hűvösebb időjárása miatt kevesebben keresték fel a Tiszapartot, a vendéglátó helyeken pedig jelentősen visszaesett a forgalom. A következő napokra azonban ismét nyári meleget jósolnak, ami újra benépesítheti a partot. Korom Sarolta riportja.
9: Az elmúlt években a magyar-kanizsai Tiszapart egyre népszerűbb nyári találkozó helyé vált. A rendezett partszakasz, a pihenőhelyek és a gazdag gasztronómiai kínálat minden nyáron sok látogatót vonz, így a strand a meleg napokon szinte megtelik. Tóth Teréz.
10: Én általában, még az unokák nincsenek, addig én korábban jövök le, és rendezett, nagyon szép rendezett, összehasonlítva más településekkel. Mostanában nem voltam Zentán, de például Ada nagyon rendezetlen volt egy pár évvel ezelőtt, nem tudom, hogy most milyen, de nagyon jó, jók ezek a székek.
9: Idén azonban az időjárás gyakran közbeszólt. A hűvösebb napok miatt jóval kevesebben választották a Tiszapartot, amit a vendéglátósok is megéreztek. Az előző évek ezen időszakához képest az idei szezonban mintegy 30%-kal visszaesett a forgalom. Az egyik közkedvelt vendéglátóhelyen, ahol a nyár ízeit, lángost, palacsintát, limonádét árulnak, szintén ezt tapasztalják. Búza Zsuzsanna, vendéglátós.
11: Az idei forgalomra nagyon kihatással van most az időjárásunk, mert hát elég sokat volt hűvösebb idő. Mondjuk a Tiszára az nagyon fontos, hogy 30 fokon fölül emelkedjen a hőmérséklet, és hát természetesen így sokkal kevesebben.
12: Körülbelül mennyivel csökkent a vásárlóerő?
11: Hát szerintem körülbelül olyan, most olyan 60-70%-ban vannak az emberek. De reméljük, hogy az augusztus majd sokkal melegebb fog lenni.
9: A következő napokban ismét visszatér a nyárias meleg, így várhatóan egyre többen keresik majd fel a Tiszapartot, hogy a víz közelében vészeljék át a forró napokat. A strand, a rendezett partszakaszok, az árnyékot adó fák és a vízparti kikapcsolódási lehetőségek mind adottak ahhoz, hogy a családok, a fiatalok és az idősebbek egyaránt kellemesen töltsék el szabadidejüket. Legyen szó fürdőzésről, napozásról, egy hűsítő italról vagy egy kellemes sétáról a parton.
3: A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetést tartottak Tusnád fürdőn, citera tábort szerveztek Magyar Kanizsán, Tótfaluban pedig cságáns tábor tartanak. Jönnek a részletek. Merre vigyük végzetünk? Ezzel a címmel tartotta kerekasztal beszélgetést a székelyföldi Tusnád fürdőn. A 35. bálványosi nyári szabadegyetemis diáktábor hagyományos nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetésén áttekintették az eddigi nemzetpolitikát, a terveket és a jövőbeni kihívásokat. Az anyaországi előadókon kívül a Kárpát-medence minden magyar lakta részéről érkeztek külhoni magyar politikai szervezetek képviselői. Balogh Sára összeállítása.
13: A külhoni magyar közösségek túléltek mindent az elmúlt 106 esztendőben, fogalmazott felszólalásában dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetésen.
14: Miért történhetett ez meg? Egyrészt azért, mert erős identitással rendelkezünk, másrészt azért, mert inkább többé, mint kevésbé egységesek voltunk, és azért, mert rengeteg olyan becsületes magyar ember van, Lendvától, Csíkszeredáig, Kassától, Fiumeig, aki az elmúlt hónapokban, években, évtizedekben, vagy ha úgy tetszik, évszázadban a saját családjától, saját magától elvéve az időt építette a közösséget. A közösségépítés az a tevékenység, ami jelentős mértékben járulhatott ahhoz hozzá, hogy a mi nemzetrészeink mindent túl tudjanak vészelni, át tudjanak vészelni az elmúlt 106 esztendőben.
13: A pártelnök kiemelte, az a stratégia, ami az elmúlt évtizedekben jellemezte a vajdasági magyar közösség megmaradását és fejlődését, biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy annyian még mindig legyünk, mint amennyien még vagyunk. A gazdaságfejlesztési program, az otthonmaradás segítő program mind hozzájárult ahhoz, hogy gátat szabjunk az asszimilációnak, tette hozzá Pásztor. Majd az elkövetkező időszak kihívásairól is beszélt.
14: Az elkövetkező hónapokban is kihívások várnak ránk, ugyanis lesz egy szerbiai parlamenti választás valamikor a következő hónapokban, lesz egy magyar nemzeti tanácsi választás, hiszen lejár a 4 éves mandátum, elképzelhető, hogy lesz egy köztársasági elnökválasztás is, és azt tudom mondani, hogy minden választás kisebbségi sorsban sorsdöntő, mert elég egyszer alul maradni, elég egyszer megrodjanni, elég egyszer kimaradni, meggyengülni, és onnantól a közösség védtelen marad.
13: Kormányok jönnek, mennek, de van olyan dolog, ami visszacsinálhatatlan, ami itt van és fundamentum. Hangsúlyozta Semjén Zsolt, a KDNP elnöke.
15: És mindaz, amit az elmúlt másfél évtizedben az emberekbe, a magyarságukba, az oktatásukba, a magyar iskolákba tettünk, az megmarad. Az ő magyarságukat nem lehet visszacsinálni. És ezért biztos vagyok abba, hogy kell találni egy józan együttműködést, törekvést a mindenkori kormányok között a külhoni magyar intézmények támogatására, az elért eredmények fenntartására, mert ez nem pártpolitikai kérdés, és biztos vagyok abban, hogy a külhoni magyarság azzal az erővel, amivel egyébként túlélte Trianont, és azzal a háttérrel, ha tetszik, kistafírozással, amit az elmúlt másfél évtizedben megcsináltunk, túl fogja élni a nehézségeket, túl fogja élni akár az adott utódállamban való nehézséget, akár a magyarországi nehézségeket, és a magyarság örök, és a magyar nemzetrészek örökek azért, mert élni akarnak.
13: A Szlovákiai Magyar Szövetség 2019. októberében alakult mozgalomként. A 2020-as szlovákiai parlamenti választáson választási pártként indult, amely az eredeti mozgalmat, a Magyar Közösség pártját és a Magyar Fórum pártot fogta össze közös választási listán. Élén Gubík László áll 2024 óta.
16: 80 évvel a szemétségek megtörténése után a leghatásosabb és a legelegánsabb válasz, ha még mindig talpon lévő közösség és annak egyetlen releváns pártja egy olyan választ fogalmaz meg, hogy ha 13 elnöki rendelet szólt a mi kollektív bűnösségünkről, akkor mi 13 pontban fogalmazzuk meg a mi kollektív jövőképünket. Erről szól a Magyar Szövetségnek a programja.
13: A felek egyetértésüknek adtak hangot, hogy a jelenlegi magyarországi politikai fordulatok ellenére is jogosultsága van a nemzetpolitikának, a kerekasztal beszélgetéseknek, a közös gondolkodásnak és a tenni akarásnak.
3: A Magyar Kanizsai Tisza Néptánc Egyesület első alkalommal szervezte meg a Kecske Rágó Citera tábort. A 4 napos táborban 22 citerás vesz részt, akik délalföldi népdalokat tanulhatnak. Bús Viola beszámolója.
17: Az oktatás két csoportban zajlik, középhaladó, valamint haladó ifjúsági és felnőtt citerások számára. Ördög Lórend kisgyermekkora óta citerázik, 6 éve pedig oktatóként is tevékenykedik. Ezúttal azonban részvevőként érkezett a táborba, hogy tovább bővítse tudását.
18: Viszonylag könnyen meg lehet tanulni játszani rajta. Tehát egy pár hónap leforgása alatt már lehet az embernek belőle sikerélménye, tehát már el tud rajta egész korrekt módon játszani dalokat. És hogyha ez már megvan, akkor nagyon sok mindenre tudja ezt a hangszert felhasználni, különösen arra, hogy kifejezze magát a hangszeren keresztül, tehát minden örömét, bánatát a citerán keresztül, ugye ezt ki lehet fejezni a külvilág felett felhasználni, különösen arra, hogy kifejezze magát a hangszeren keresztül, tehát minden örömét, bánatát a citerán keresztül, ugye ezt ki lehet fejezni a külvilág felé, meg ugye az egyén saját maga felé is.
17: A táborban két oktató,

0: Szent Mihály.
1: Szerintem most az elmúlt években igenis megnyílt az igény, aminek nagyon örülök, hogy több helyet is megjelent az, hogy fölnőtt személyek jelennek meg, mint kezdő citerások, amin tényleg, hogy egy nagyon nagy eredmény, hogy fölnőtt személyeket is be tudunk vonni, nem csak gyereköktű nevelünk fő, hogy emberpalántábú csinálunk citerásokat, hanem fölnőttek, akik idáig esetleg még nem is volt kapcsolatuk a népzenébe, most nagy érdeklődésre figyelik és vesznek részt a népzenébe.
0: A Tisza Néptánc Egyesületben 2018 óta működik citera oktatás. Kezdetben gyerekek számára szerveztek foglalkozásokat, 3 évvel ezelőtt azonban egy felnőtt csoport is alakult. Nádi Barát Mária szervező.
2: A tábor folyamán az oktatás mellett, mint kiegészítő programok, népdaloktatás van. Tegnap este bőrözős foglalkozást szerveztünk, ahol témába illően citera pengető tokokat készítettünk. Ma este Resóczky Roland előadása lesz, holnap este pedig táncház, ahol a Forrászenekar és az Egyesületünk fiatal zenészei fognak muzsikálni.
0: A tábor a Nemzeti Kulturális Alap és Magyar Kanizsa önkormányzatának támogatásával valósult meg.
3: Sport. Nemzetközi cselgáns tábor tartanak Tótfaluban több mint 60 gyerek részvételével. A rendezvényt már 7. éve szervezi meg a Nyers István Akadémia cselgáns szakosztálya. A gyerekek számára ez felkészülés a szeptemberben kezdődő idényre, és lehetőségük van arra is, hogy összemérjék technikájukat, erejüket. Feljős Ornella tudósít.
4: Napi szinten a résztvevők mintegy 4 órát töltenek a szőnyegen edzéssel. Ezekben a napokban a fiatalok nem csak az eddig tanultakat ismétlik, hanem egymás technikájával és erőnlétével is megismerkednek. A táborba a helyi klub mellett Csantavérről, Szabadkáról, Szerbkeresztúrról és Erdélyből is érkeztek sportolók. Gergely Péter, csíkszeredai sportoló.
5: Ez a második, és amúgy nagyon-nagyon jól érzem magam.
6: Mi az, ami itt pluszt ad neked?
5: Hát a reggeli futás, torna, meg hogy nagyon jó a hangulata az egész tábornak, azt nagyon tetszik, meg hogy több edzés van, mint általában.
4: Dobó Erik Csantavérről érkezett.
7: Tudunk tanulni, harcolni, és meg tudjuk magunkat védeni.
6: Hogy tetszik neked ez a tábor?
7: Nagyon tetszik, nagyon finom az étel, az edzések is jó bővek. És hát a reggeli futás az eléggé nehéz, de meg lehet azt is csinálni.
4: A Tótfalusi Cselgáns tábor egy rendszeres nyári edzőtábor, amelynek a helyi sportlétesítmény ad otthont. Pörzsölt Attillát, a Nyers István Akadémia Cselgáns szakosztály vezetőjét hallják.
8: Az a mi kis táborunk ez úgy indult, hogy ne menjünk máshova, próbáljuk meg helyben megszervezni a tábort, felkészíteni a gyerekeket az elkövetkező versenyszezonra, meg azon kívül csapatépítése is tulajdonképpen. Szoktassuk egymást, kisebbeket, nagyobbakat egymáshoz. Egy jó kis közösséget szeretnénk megalapítani, helyrehozni, kiépíteni.
4: A közel egy hetes táborban a sport mellett különféle programokkal is készültek a szervezők.
3: A pontos idő 4 óra 21 perc, híradót hallottak.
9: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van. Holnap sok napsütésre számíthatunk, a legmelegebb órákban pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Én köszönöm szépen a figyelmüket, holnap Maráci Barabás Mónika mondja a híreket. További szép napot kívánok!
10: Amiről a hírek szólnak,
11: amiről ön is beszél.
10: Tájékoztatás.
11: Az alap, ami összeköt minket.
10: Itt, a 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
3: A műsoretető Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
4: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
5: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
6: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
7: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
6: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
10: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.
12: Ahol a tegnap dallamai találkoznak a mával.
13: Szabadkai Magyar Rádió.

Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
7: Utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Ajánló következik.
0: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a Nyári Színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ajánlót hallottak. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ajánlót hallottak.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia.

0: és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Hangi egy koktél.
2: Minden pénteken 18 órától
1: Hangi egy koktél.
2: Heti könnyű zenei turmix.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
1: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangi egy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en. Jó estét, tisztelt hallgatók! Kezdődik a Hangi egy koktél. És a műsor szerkesztője miről is beszélne másról ma este, ha nem a nyaralásról. Csak hogy emlékeztessem önöket, Csepregi Éva is kérdezi. Hova a tengerre? Hát induljunk a célpontok egyikéig. A műsor szerkesztője zenei utazásra invitálja önöket le délre. Irány Horvátország.

Mi a rádió hullámain hajózunk, mely a földközi tenger végtelenségébe visz. A ma esti adásban a dalmát és montenegrói partokig.

0: Hangjegykoktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hangjegykoktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: A ma esti adásban a Dalmát és montenegrói partokig.
1: Hangjegy koktél.
0: Ki emlékszik még a dubrovniki trubadúrokra?

0: Hangi egy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hangi egy koktél. Nosztalgikus zenei műsor egy órában a 60-as, 70-es és 80-as évek zenéjével. A Hangjegy koktélt ezen a héten is Tomislav Jakovjevics keverte.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: A régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.

feels so good. You're lying here next to me. I love you, baby.

jó koncertek mindig elúsznak, elviszi őket az idő. A távoli éjeleknek tűnnek olyanok, mint a régi szerető, akihez mikor már tegnap volt a mámor. Vagy visszamennél, vagy nem, de az

0: érzés pár, törött lemez a harmonikában.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mindig önökkel. Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.

0: Mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Leszten. 107,1.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Volt egyszer egy Jugoszlávia. Volt egyszer egy
0: Jugoszlávia. Idézzük fel együtt.
2: Az egykori legnagyobb ex-jugoszlágereket.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Exiós slágerek a 107,1-en.
1: 20 és 21 óra között.
0: Az SMR-ben.
2: Nekem szép lassan, de te pozzol velem.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. A 60-as és 70-es évek exiú slágerei.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi szép idők dalai.
1: SMR.

0: fütyörészük együtt a régi slágereket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
2: A 60-as, 70-es évek exiú slágerei.
1: A régi szép idők dalai.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.
0: SMR.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Ha álmatlanság gyötri.
0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
0: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. Esti koktél.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: beautiful.
1: A stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: tickets anymore.
1: A legnagyobb retro slágerek nálunk szólnak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: A Recsú ereje velünk van.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip.

nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió. Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Dirla, dirla, dirla, dirla, da.
1: Dobre, dobre, hvala, hvala, dobre, dobre.
2: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
3: Az egykori legnagyobb ex-jusla.